0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió-e, csak igazi mai slágermegy. Lady Gaga például, akit most az Ördög Prádát visel film folytatása kapcsán szoktunk emlegetni, és nem csak a film, de a hozzá kapcsolódó film zenei album, a soundtrack is kijött, és három vadi új Lady Gaga dal is szerepel ezen, ráadásul ezeknek nem csak ő a dalszerzője, de ő a producere is, úgyhogy hát elképesztő termékeny időszakában van most az énekesnő, az biztos. Most pedig indulhat a tánc, ez a The Dead Dance Lady Gagától a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klippet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ-producer Joe Ecory, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Izzy Bizu vokáljával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
0: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Hát bár most már lassan rákanyarodunk a reggelre, nem sokára feljön a nap, és aki álmatlanságban szenved, vagy nagyon korán kidobta az ágy, Rádió 1-esek, I can't get no sleep, insomnia. De most nem az eredetit hozom, a Faithless félét, hanem egy vadi új feldolgozást, ami csillagos ötös lett. Nagyon-nagyon illik hozzá Bibi Rexha flagma énekhangja. Faithless, Bibi Rexha és a New Religion, az énekesnő közelgő stúdióalbumának az egyik vezető kislemeze.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresi, where is my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta, és a Glastonbury Fesztiválon, a Pyramid Stage-en. Na, ehhez aztán tényleg kell Isten adta tehetség. Ray, where is my husband?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Petíció indult a 44-es főút biztonságosabbá tételéért. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. Félegyházi rendőr is elismerést kapott a rendőrség napján. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Egyre több a vadgázolás Kecskevét térségében, különösen a 44-es főút mentén, ezért petíció indult a szakasz biztonságosabbá tételéért. A kezdeményezők szerint az utóbbi időben megszaporodtak az őzekkel kapcsolatos balesetek, főként napnyugta után és hajnalban, amikor az állatok mozgása a legintenzívebb. A petíció három fő javaslatot fogalmaz meg: vadvédő rendszerek kiépítését, az útmenti növényzet rendszeres ritkítását, valamint modern, intelligens vadriasztó megoldások telepítését, írja a BAON. A szakemberek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a vadállomány nem sűrűbb ezen a szakaszon, mint máshol. A balesetek számát inkább a nagy forgalom növeli. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
2: Több szakember munkáját ismerték el a rendőrség napja alkalmából a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság ünnepélyes állománygyűlésén. A díjazottak között volt Beszényi Nagy Tímea is, aki az év munkatársa címet vehette át. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság ügyviteli segéd előadójaként végzett munkájával a háttérben dolgozó precíz szakemberek tevékenységét képviseli. Elismerése azt mutatja, hogy a rendőrség működéséhez nem csak a terepen dolgozók, hanem az adminisztratív területen dolgozók munkája is elengedhetetlen, írja a polisz.hu. Az ünnepségen több kolléga is díjat, előléptetést és pénzjutalmat kapott, az eseményt pedig egy ünnepi műsor tette teljessé. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin

0: aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül! Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, na, gyönyörű hosszú hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket
2: érzi. Hatamagnézium, vagy igen, cink, vagy
1: igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket.
2: Csak
1: amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
2: De jó!
1: Abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
2: Oda
1: de köpött egy irgalmatlant, egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
3: benne. Nekem most sem meg a kedvem ez a nőhöz.
1: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
3: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
2: Önazonos. Önazonos.
3: Igen.
2: Önazonosnak tűnik. Igen.
3: Ilyen vadangyal, nem? A milágrosz típusú
1: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
3: De volt hozzá hang is, az a galgalizálás?
1: Nem hallottam szerencsére.
3: Ha, mert, úgy lett volna az igazi.
1: Mert az még megrázó lett volna.
3: Nem, hogy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát, nagy ígben, mert ugye több fajta van, tehát igen, hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy milyen jó.
1: Második, tehát
3: de
1: nem spriccelős.
3: Nem történt, hogy meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg,
3: jaj, sétált. Te függetlenül volt.
2: Felét hogy... köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
1: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
2: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
1: Igen. Igen.
2: Jó arc.
1: Tényleg?
2: Jó arc, te önazonos.
3: Ez egy hátúa volt.
1: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
3: Igen. És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és még oda durrantott volna egyet.
1: Azzal visszajött volna.
3: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
1: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe. Persze,
2: belváros, ott volt a 9-ben, ahol kinn a szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
1: Szerintem viszonylag kevés a kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzelem.
3: Én minden köpködőtől undorodok.
1: Oké, megtörténik ez a dolog.
3: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
1: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
3: Egy intim masszázsra.
2: Igen.
1: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
1: nem tudom, nekem olyan kicsit ilyen fújból.
3: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye. Biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzeled.
2: Igen, tök más, az egész nő. Ő egy férfi valójában.
3: Igen, tehát aznap volt valamit, el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, ami ott szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen.
1: Nagyon dohányozva.
2: Igen.
4: Röcsösz, Ferike.
1: Mi kell, Ferike?
4: Gyere még.
2: Fosziszt a családban őt tepp
4: fel. Stampendit húzzunk fel, Ferike.
2: Oda nézzi, oda. Fötty, megint kirakta meg.
3: Lehet, hogy Puskásnak volt az unokája.
1: És ő is köpködött, akkor
3: a focisták, én sosem értem, miért köpködnek.
1: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te, Feri, de válogatós.
3: Nem, nem, nem, nem, nem, nem tudják nyelni.
1: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jaj, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és egy másodperc múlva tört össze az a
2: igen,
1: kép.
2: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
3: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
1: De ő nagyon szimpatikus volt.
3: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy ott akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
1: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
3: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
2: komolyan mondom.
1: Várj, ez első meg. Randi volt?
2: Nem, most miért kéne bezárnom az ajtót?
1: Hát de első randi.
3: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
2: Te olyan finnyesek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Strókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés azonnal randi off.
1: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Okay. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
1: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
1: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
3: Nem
2: tudom, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
3: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
2: És nyitva hagyja az ajtót.
3: És, igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
3: No. Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
3: azt írja,
2: az egy kicsit lélekromboló. Nem csutkája nem volt?
1: Nem volt idő megfigyelni.
2: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám csutkája?
1: Csaj volt, hát látható, jó lábak, magas sarkú.
2: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából...
1: Egyébként igaz.
2: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
1: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
2: Igen. Mondja, mi tudtunk.
3: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
1: Mi van? Ne, hagyjad már!
3: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
2: Nekem ma ezzel sincs bajom.
3: Szóval, hogy csak szeretném, hogy
1: megkezdeni.
3: Bármit felhúzhat.
2: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámba. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
3: Sajnálom. Tudom, tehát, nem is
2: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
3: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
2: Úri lány lett láttam. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
1: Nyíregyházi, hogy köpködte is.
3: Soha nem tudok köpni se. Sebből fölni, se köpni nem tudok igazán jót.
1: Meg kell tanítsuk.
2: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukíznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék!
3: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
2: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
3: Igen. Azt írják, hogy Pápa Jószínűleg gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
2: De nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nő. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
1: Igen.
2: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
2: Igen. Nem, nyitott nem ajtó, nincs is ajtó a WC-nken, Szilveszter küldte nekünk. Igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
3: Micsoda még egyszer?
2: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, mikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
3: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban. És
2: jó, akkor, hát azért az Mordor.
3: És akkor látod, hogy az ott
1: hogy költözzel.
2: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
3: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalanabb.
2: Ti csináltátok már valaha?
3: Hát de nem is kép
2: kell hozzá menetszél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából, csak a lendület?
1: Hát nem, már fújsz egyet.
2: És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
1: Egyiket befogod, mutatom,
2: És iszonyatosan nyomsz egyet. És,
3: nem, ezt aha. Nem.
1: Na, na, ezt is megtanítom neked.
2: Ne. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
1: Most én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
3: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De, de miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
1: tudásra? Nincs zsebkendőd.
3: Ott az alsónadrágod.
1: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
3: Ezen a ponton hidd, de még az is elfogadhatóbb lenne.
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott
2: de akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaja nyelvén nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaja nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk, fogja a csaja nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szevasz.
3: Ami viszont fizetek. Nagyon szexi, ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ott ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előttem,
3: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Ugye az olyan, hogy rá, jó.
2: Oda nézzél mennyire.
1: Hát hello, már ide. Szia, az best fiú.
3: Hát hello. Hát érdekes. Hát ez nagyon férfias volt, na mindegy.
2: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
2: Ez az orosz zsebkendő.
3: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Orosz rulett, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
2: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
3: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
2: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
3: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
1: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
3: Hát igen.
1: Így néz ki.
2: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te nem csináltál még ilyet?
2: Én nem tudom.
3: Zuhaj. Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
2: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
3: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát a izében.
2: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön. És jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet. Hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
2: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
2: Hát ott azonnal van víz.
1: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
2: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
3: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elő.
1: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetek.
2: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
3: teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
2: És mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
3: Azért, mert az takony, guztustalan.
2: De lemosod.
3: De maga az, nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Hogy van az, hogy ilyen, amikor a dohány... van a dohányos feltörgés, tudod, amikor így tudod, hogy...
2: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan feltölt, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
3: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát, hogy konkrétan azon, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
2: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
3: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. A az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
2: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
3: A börtönévek rögtön visszajönnek.
2: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
2: Hát van egy,
3: de mennyire hátra?
2: Hát egy kicsit. Ugye nyelv, hát, fontos, hogy
3: lesúrolom. Dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
2: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pác az árdába
3: értek. De mit, nyelvgyöködet mosod? Vagy
2: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
3: Anna
2: is
3: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
2: Le kell mosni a nyelvedet.
1: Egészséges. És ahogy a nyelvmosás.
2: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen.
3: Hát, senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Kevessünk bele egy reggeli rutinodat.
2: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
3: Az a beugró?
2: Az a beugró. Igen.
3: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a háromnak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
1: Hát csukott ajtón aludjál, ne úgy.
3: Ó, felszállt a füst, akkor indulunk.
2: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé, a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
2: Annál jobb, annál tisztább
1: hát
2: a nyelved.
1: Ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versnök előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
2: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel, csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
3: Érdekes.
2: Ettől egész testes popsitörlést csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal...
2: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
3: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
2: Aha, de érdekes. Ezt nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe kör.
3: Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan úgy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
2: Tehát, igen, van egy érzet.
3: Igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
2: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
1: Addig az alatt pont letusolsz.
2: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért nem? Tehát használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor viszont nem kell tusolni.
3: De az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
2: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
3: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán de tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így.
2: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég. Igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdésekkel. Azért azt mi is megértjük egyébként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Balatonon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: 700 millió forintos fejlesztés megújul a kecskeméti Széktói stadion. 14 borverseny ez Kecskemét város bora címért. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy a szüllőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb szakaszába lépett a Széktói stadion felújítása Kecskeméten. A beruházás értéke megközelíti a 700 millió forintot. A munkálatok részeként megkezdődött a városi lelátó fedése, amely várhatóan augusztus végére készül el, így a következő idényt már korszerűbb körülmények között kezdheti a kecskeméti TL. A fejlesztés nem csak a fedést érinti, megújulnak a vizes blokkok és a büfé is, így a szurkolók komfortosabb környezetben követhetik majd a mérkőzéseket, írja a Vármegyei Lap. A stadion korszerűsítése több ütemben zajlik, és a cél hosszabb távon az, hogy az egész létesítmény megújuljon. Összeültek a szakemberek Kecskeméten, hogy kiválasszák az idei városborát. A zsűri a Matesz Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben kóstolta végig 7 termelő 14 borát, hogy eldöntsék, melyik képviselheti a várost a következő egy évben. A rangos elismerésnek nagy a tétje, hiszen a győztes bort hivatalos alkalmakon és ajándékként is használják, majd írja a Vármegyei Lap. A versenyt már 18. alkalommal rendezték meg, amely jól mutatja a helyi borászat hagyományait és jelentőségét. A szervezők szerint a kezdeményezés nem csak szakmai megmérettetés, hanem fontos üzenet is. Kecskemét múltja és identitása szorosan kapcsolódik a szőlő és a gyümölcs termesztéshez. Az eredményt pénteken hirdetik ki a főtéren, a helyi termék ünnepén. És ha már bor, évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy a szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet az Alföldön, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatása lehet ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet, a hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Köszönöm, gyerekek, itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, már itt voltunk, csak vannak technikai, meg jövő hétbeli, meg emberi, meg erkölcsi kérdéseink és morális válságaink. Juliska, jó reggel! Hello, Feri, jó reggel! Ciao!
5: Hello,
4: jó reggelt!
6: Hogy kiszexizte magát a kislány, mi?
5: Hát, mert bőrgyógyászhoz mondjak.
6: Ja.
4: Bőrgyógyász.
6: Kicsit nekünk, egy kicsit, hogy végre, de ugye nem láttál bennünket, te már egy
4: heten. Igen, oda dobod magad.
6: És akkor itt dekoltázsok, hát, új haj, új fog.
5: Előszedtem a nyári holmikat.
4: Igen.
5: Ennyi a titka a történetnek, igen, és előkerültek a színek.
4: És volt egy fogadalmat, hogy május közepétől lepedőket veszel magadra?
5: Igen. Kék lepedőket.
4: Lekapcsoltad a függönyt otthonról, vagy mi történt?
5: Én úgy néz ki, mint
4: nem,
5: egy függöny.
4: Jó színe van.
5: Ilyen kis világos kék kis
4: jó
5: nyári.
4: Jó színe van, abszolút görög, jó színe
6: görög,
4: van.
6: Görög, tavaszi görög.
5: Az. Na mit csinálsz?
4: Akartam is mondani, hogy nem állunk meg Pándorba egy két órát?
6: Te megállhatsz, ja, bárhol.
4: Arra megyünk, arra, csak hogy ott egy kicsit úgy körbenézni, bele szimatolnia.
5: Mikor voltál utoljára?
4: Régen, és most átnéztem a ruhatáramat, és motorosat elesett. Rájöttem, hogy kellene.
5: Mit kellene venni?
4: Hát úgy mindent.
5: Egy pólót,
4: egy-két katyát, mit tudom én, nem tudom, tudod, úgy egy kicsit frissíteni.
5: Hát feldobozolták most a motorodat, akkor abba férne hát.
4: Most az új dobozok vannak, csillibizi.
6: Nem ez a kérdés, hogy mi fér meg, mi nem
4: hanem,
6: fér.
4: Hogy itt a motoros brigád merre
5: van-e, megy? Van-e szándék, van-e akarat?
6: Nincs, elárulom
4: nincs.
6: Neked.
4: Nincs, nem vásárolgatni arra... megyünk.
6: Így van. Az, hogy ebből az időből, amit motorkerékpár töltesz, bármit feláldozol ilyen hülyeségét, üljél be a kocsitba, mennyi ki, azt vásárolja be a hétvégén.
4: Ez így kell.
5: Pedig annyira látom, ahogy a Feri meg a Szilárd így kísér téged ilyen papírzacskókkal.
4: Igen, így menne.
5: Jönnek utána.
4: Még ott van a nem tudom
5: oda még szaladjunk be.
4: És még ott van ez.
5: Ott még van ez a kis bolt.
4: Még ott van az, oda még ugorjunk be.
5: Nézzük már meg, csak 10 perc.
4: Igen. Juli, gratul az új podcasthez. Na mesélj, titok miniszter, hol voltál megint?
5: A Hoppá című podcastben volt velem egy
4: Hoppásó?
5: Hoppásó, igen.
4: Ja, telefonos. Azt láttam. Mit kell tudni, mi a gátlástalan szex lényege? Vagy mi a szex?
5: Annyira tudtam egyébként, hogy ez az egy mondat. Igen, ezzel
4: mi a szex mozgató rugója? Oda
5: nézz. Nem volt egy...
4: Pörög a motor. Mi a jó szex lényege? És akkor Júlia azt válaszolt, hogy a gátlástalanság.
5: Igen.
4: És akkor telefonon beszélgettél valakivel. Én nem értettem ezt.
5: A koncepciónak ugye az elvileg a lényege, hogy nálam is van egy telefon, meg nála is van egy telefon, és egymást felhívjuk, és akkor ettől egy kicsit oldottabbá válik a beszélgetés. Tehát nem egy ilyen frontális,
4: ja,
5: hogy ülünk egymással szemben, hanem én is sétálok, ő is.
4: És ez ugyanaz, mint aki a hoppásót csinálja?
5: Igen, aha. Igen.
6: De akkor ez egy kis hoppá?
5: Ez egy kisebb hoppá.
6: Kisebb hoppá, és telefonon
5: a nagy embereket illatkozol. A nagy hoppába hívják színpadra, a kis emberekkel meg telefonálhatnak.
6: Majd kiforrod magad.
5: Igen. Na, és hát itt a Tabánban, itt hoppázottam, itt sétálgattam.
4: A gátlástalan szex, ez volt a téma.
6: Wow.
5: Hát nagyon sok minden volt a téma, de volt egy pont, ahol nyilván szóba került a házasság, meg hogy milyen jó házasság titka, és hogy milyen tanácsot adnék az embereknek arra, hogy mi mozgat, jól mozgat.
6: Gátlástalanul szexeljenek.
5: Igen. Hogy
6: mindenre ezt mondtad?
5: Mindenre.
6: Szeretlek.
5: Mindent gátlástalanul csináljátok.
6: Hogy éljétek a hétköznapokat?
5: Szexeljetek.
4: Igen. Legyetek nagyon gátlástalanul. Na, én ezt láttam, de hogy ez nem TikTokom, mert nekem nincs TikTokom, de akkor az valahol följött ilyen Insta Reels, rövid, Facebook, rövid, nem tudom, valami Reels-be. Ez fölbukkant. És akkor ennek volt egy hosszabb változata.
5: Hát nem, egy 20 másodperces rész, és ennyi.
4: Ja, értem.
5: Ennyi az értékelhető és kiemelhető részletekből a 45 perces beszélgetés.
6: Egyébként meg hidd el, hogy a mai világban, ebben a TikTokos világban ezzel pont mész ennyi. A legnagyobbat. Tehát, hogy csinálsz valakivel egy órás interjút, vagy te elmész adni, vagy fél órás, tök mindegy. És ha van benne 2 darab 20 másodperc, amit földobnak a TikTokra, és az nagyot megy, akkor megvagy. hogy az összes többi, tehát a 28 perc az egyébként nem volt ilyen nagy ívű, az senkit nem fog érdekelni. Az biztos, ezzel most te Juli, te most kaszálsz.
5: Az irgalmatlan nagyot kaszálok, abban nem vagyok biztos, hogy aki megnézte ezt a 10 másodperces részet, az utána megnézi a 45 perces beszélgetést, de most létezik.
4: Nem, jó rész volt.
6: 45 másod, vagy 45 percen perc. Keresztül telefonáltál.
5: 45 percen keresztül telefonálgattunk, sétálgattunk, beszélgettünk mindenféléről.
6: Nem fáradt el a kezed? Így tartani 45 percig egy telefont. Hagyj, szórakozz már.
5: Hallod, nekem gyakorlatilag ez már egy ilyen gyári üzemmód. Annyit telefonálok, hogy így már bemerevedik, így akarom. Viszont végre történt valami az éjjel. Mármint úgy, hogy nem úgy, hanem hogy szakadt az eső.
4: Persze, hogy motorom voltam. Igen. Tehát, hogy ne.
6: Elászta éjszaka.
4: Olyan viharba kerültem, hogy csak na. Szakadó eső, semmit nem látok a bukósisakba, rommázottan a drágom, fölül volt ez a sárga széljöki rajtam, az jó volt. Az első igazán nagy viharom így motoron. Szakadó esőbe.
6: De jó érzés,
4: nagyon
6: nem?
4: Jó, persze, és akkor valamennyire átláttam, reflektoroztam, fújt a szél, szakadt az eső, de hogy belül béke volt, és ezt én nagyon szerettem. Tök jól voltam.
5: Ilyenkor van, hogy itt söpröd le így a bukósisakba.
4: Ha volt már egy pillanat, hogy kinyitottam, mert párásodott, mert nincs ilyen páramentesítő, meg még ott töröltem, meg kinyitottam, lecsuktam, reflektoroztam, hova mész, pocsolja, meg ne csúszol az első kerék. Szóval figyelős, de valahogy volt benne egy ilyen. Gyere, esél, mutasd meg, mit tud.
6: Egy van, én itt vagyok.
4: Ennyit tud. 120-szal mentem az M7-es bekötőjén, a bevezetőjén, befele a városba, szakadó esőbe, de hogy ilyen ömlő esőt, és amikor már egy minden mindegy. Elengeded. Rózis nagyon nagy vihar volt.
6: Jártál te este.
4: Amíg egy kicsit benéztem a városba.
6: Jöttél, mentél.
4: Nyár van, hát azért... Hát...
6: Egyébként meg olyan idő volt tegnap este is, az esőt leszámítva, olyan jó hőfok volt.
4: Kicsit benézünk. Kicsit benézünk, így van.
5: Itt volt az ablak éjszaka, és akkor hallottam, hogy kopog a tetőn az eső, és de jó fehér zaj az, nagyon.
4: Gyorsan egy-két SMS, gyerekek, 2009 óta hallgatlak titeket, ez így is marad, egy jó konkurencia, rátok férne, egyre lazábban veszitek, most a kezdésre gondolok, amit versenytárs nélkül simán meg is tehettek, de legalább a felolvasásoknak vége, az már nagyon kellemetlen volt. Szép napot, köszönjük szépen, Balázs az építő kritikát, igyekezni fogunk a kezdést előrébb hozni. Köszönjük szépen. Hanta vírusos hajó kikötésről beszéltek, majdnem hívjátok fel a szakértőtöket, hogy a Covid előtt nem lesz baj. Tegnap témánk volt, nem mindig hívunk szakértőt, erre úgy gondoltuk, hogy ez most nem kell vírusra riogatni a népeket, de tegnap megbeszéltük a Kanári-szigetekre ki nem kötött hanta vírusos hajót egyébként.
6: Azért csak egy mondat,
4: de ha fokozódik a dolog, megszólaltatunk valakit, hogy mondja, hogy mennyire nem kell félni, és 2 hét múlva karanténban vagyunk.
6: Hogy a spanyolok végül azt mondták, hogy oké, akkor Tenerifén ki lehet kötni, figyelj. Olyan felháborodás van az egész szigeten, hogy a tüntetnek az emberek.
4: Hogy ne kössön ki a
6: hajó. Hogy ne kössön ki, és ide ne jöjjön, de már ugye kikötött, már leszették azt, aki beteg, már akármicsoda, de hogy az egész sziget érte transzparensekkel, hogy no kikötés.
4: Hát megértem, halálos vírus, igen.
5: Hát cirkáljanak még egy pár hétig. Na. Igen. Hát,
6: amíg mindenki meg nem hal a hajón, nem?
4: Igen. Skandinávából köszi Balázs a tegnapi nyelvmosás tippet, sikeresen összeálltam magam a kamion mellett. Általában visszahallgatni szoktatiteket, mert egyszerűbb számomra, de ezt meg kellett osszam veletek. A tegnapi köpőcsaj témához kapcsolódik, Skandinávia országban a csajok olyat köpnek, hogy felszakad a beton. Rendesen elszégyelem magam mellettük, ezt Szabi küldte nekünk. A nyári szünetes SMS az közben beugrott, ilyen 6 óra 20 körül, meg van gyerekek, látjátok? Itt van 43 nap, 19 óra, 40 perc és nyári szünet, gyerekek, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Köszönjük szépen.
6: Most a skandináv nőkről még mást is hallottam a köpésen kívül, de üriteget a zsül, úgyhogy majd ezt később mondom el.
5: Nyers halat esznek.
4: Igen.
6: Nem enni sokkal jobb.
4: Így van. Kezd szekunder lenni, hogy már minden témánál csak a motor és a motorozás esik szóba, írja nekünk egy frusztrált hallgatónk.
5: Egyébként hát ezt... nem, mert hogy így reggel 6:30 környékén szoktunk erről így néha
4: egy 3 mondat bírja elviselni. De nem bírja, beolvastam így hát egy kicsit. Megnyugszik, nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ez nagyon fontos.
6: Nem engedd el az asszony motorozni.
4: Igen, ráadásul nem tudsz motorozni. Ezt ne rajtunk ver, ne tudjuk, hogy hiányzik.
5: Igen. A jogosítványnak egyszer sem sikerült.
4: Így van, jövő mindjárt jó gyorsan, elrohanunk, viszont cserébe, akkor most ígérjük meg, nem muzsikálunk, jó? Hanem itt vagyunk a hírek után. Egyből 2 perc van, 6:30, jövő mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, Csaki Gabi, ma is lágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Spát Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keks válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
14: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
15: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
16: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
17: Használd aktív bizalom kártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
16: Irány az Osan! Spórolj okosan!
18: Trendoptika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trendoptika csoport üzleteiben.
19: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
20: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
19: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
20: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
21: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Sok baleset, itt a sofőrök és gyorshajtók aggasztó heti mérleg az utakon. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. 28 víradó közel 100 életet segíthetett megmenteni Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Súlyos és elgondolkodtató számokat tett közzé a rendőrség az elmúlt hét közlekedési helyzetéről. Bács-Kiskun vármegyében 63 baleset történt, ezekben összesen 26-an sérültek meg, miközben több ittas sofőrt és gyorshajtót is kiszűrtek az egyenruhások, írja polisz.hu. A hatóságok 11 olyan járművezetőt igazoltattak, akik alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, közülük 2 balesetet is okoztak, ellenük eljárás indult, jogosítványukat bevonták. A gyorshajtás továbbra is komoly probléma, egy hét alatt csak nem 1500-an lépték túl a megengedett sebességet a vármegyében, a bírságok akár több 100 000 forintra is rúghatnak. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
24: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
23: Sikeres véradást szerveztek a Neumann János Egyetemen a Magyar Vöröskereszttel közösen. A keddi eseményen 28 hallgató és oktató adott vért, amellyel a számítások szerint közel 100 rászoruló beteg ellátásához járulhatnak hozzá. Bár az allergia szezon miatt többen végül nem tudtak részt venni a véradáson, így is sokan vállalták az önkéntes segítségnyújtást, írja a híros.hu. Az egyetemen évente több alkalommal is szerveznek hasonló akciókat, amelyek mára hagyománnyá váltak. A szervezők hangsúlyozzák, hogy minden egyes véradás 3 élet megmentésében segíthet, ezért továbbra is várják az önkénteseket a következő alkalmakra. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhűsödés a napos időszakokat.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk. A hírek előtti zenéről nem tehetünk, gyerekek. Ugye én mondtam, hogy nem zenélünk, hanem jövünk. Én azt a hírek utánra értettem. Ugye ahol nincs reklám, ott zene megy. Ez ilyen fura hálózat. Tehát amikor a Pesten nincs reklám, akkor zenét hallanak. Ha vidéken van reklám a hírek előtt, akkor ott, vagy akkor ott hallják a reklámot. És ha nálunk a hírek előtt zene megy, az azt jelenti, hogy abban a körzetben, ahol te hallgatod, ott nem volt reklám a hírek előtt. Ezért van az, hogy van, aki zenét, van, aki reklámokat hall. Most a Pesti Frekin nem volt reklám, ugye, Zsülci?
1: Így van.
0: A 89.5-ön, ott hallottatok zenét, de én nem erre mondtam, hogy nem zenélünk, hanem arra mondtam, hogy a hírek után mi mindig azt tudjuk befolyásolni. A reklámokat az vagy reklámmal, vagy zenével váltják ki, azzal töltik föl, ugye, mert hogy van úgy, hogy a hálózatban el van adva Kaposvár, meg Szeged, ott szól reklám, de lehet, hogy Budapesten éppen akkor nincs reklám, ott meg zenét hall a budapesti hallgató. Jó, ezek ilyen apró kulisszatitkok.
2: Hírek előtt nem mi vagyunk, hírek után vagyunk.
0: Így van, hírek előtt nem mi vagyunk. Tehát, hogy zene megy, akkor azt a reklámblokkot nem tudta föltölteni, vagy nem akarta, vagy nem volt. És ennyi. Nem magyarázkodj egybe korábban. Így van. Köszönöm szépen. Igazad van. Igazad van, mester, megkövetlek. Köszönöm szépen, azért ez is jól esik, hogy néha a gyűlölet mellett azért meghalljátok, amit mondani akarok. De nem magyarázkodom, csak elmondtam, hogy beváltjuk, amit ígérünk, azt beváltjuk, gyerekek. Olyan nincs, hogy jó, akkor nem zenélünk, és egy perc alatt lemegy egy zene. Tehát azért ennyire pofátlanban nem nyomulunk, nagyon pofátlanban vagyunk, de nem nyomulunk ennyire. Belfastban sem volt reklám. Ez fontos. Köszönjük szépen. Magyarázkodsz, mint Balási.
2: Jó, csak még nem sír.
0: Igen, mindjárt sírom magam, nekem is be van készítve. Igen, annyi, nem annyi az osztalékom. Egy-két évig lehetne annyi. Ki tudok én is néhány soros plakátot, meg háborús plakátot rakni, meg riogatni nyugdíjasokat.
2: Találj ki újat, jó? Abból már elég volt másfajta plakátot.
0: Igen.
3: De te se tudod megmondani, mennyit vettél ki belőle.
0: Ne, fogalmam nem nincs. Ne, arra, hogy fogalmam nincs, de az egészet átadom az államnak. Igaz, hogy semmiféle érték nincs benne állami megrendelés nélkül, de nagyon szívesen az államra hagyom az 500 alkalmazottat, amit majd nekik kell kirúgni, mert nulla állami megrendelésünk
3: lesz. Tőlünk kaptad. Mit ömtünk ki téged? Igen, de most visszaadod nekem.
0: Igen. Felajánlom szépen az államnak. Nem felajánlod Balázsit. Nagyon fontos, visszaadod.
3: Visszaadod, így van.
0: Ugye? Tehát, hogy ez nem felajánlod, visszaadod.
3: Piaci alapon már nem nagyon tudnál működni.
0: Igen, így kamusztak 16 évig. Gyerekek, ennyi, hát ezt elmondtam.
3: Ugye ezt elhiszed, hogy ez a Rakoncai Gábor már megint rohangál?
0: Majd beszéljünk róla egy-két mondatot, igen. Hát így beszéljünk róla.
3: Ez őrület.
2: Igen. Ez az élet. Hát most
0: ez az élet, babocsai.
2: Ugye most ő azt mondta múltkor, hogy itt volt nálunk, hogy leteszi az extrém kalandokat. Na nézd, letette, mert tulajdonképpen ugye se a déli, se az északi sarkra nem ment most el. Nem kezdett el egy izébe, egy ilyen latikba átevezni az óceánon. Ahhoz képest egy kis futás, hát az semmi.
3: Az belefér, igen.
0: Igen.
2: Annyira szeretem a csávót.
3: Ez olyan, mintha én kimennék a szigetre így kocogni egyet. Ő meg elindulna. Hát.
0: Igen. Ne magyarázkodj! 4 órás műsorban csak 2 órát beszéltek. Most már mindenki ráfűzött erre. De a Rakoncaiban beszélünk, illetve hívjuk föl, ha végzett. Álljunk rá. Jó, Júli. És akkor...
3: Álljunk rá Rakoncaiban.
2: Most hívd föl, hogy majd fölhívjuk, ha megáll.
0: Vegye föl a telefont futás közben, és mondja, hogy mit csinál.
3: Ugye, ő olyan, hogy szerintem még fel is venni.
0: Egyébként, ha megbeszéljük vele, még egyébként igen.
3: Simán.
0: Abszolút, simán föl is venni, igen.
3: Ha kiállna fél napra, akkor se érnék utol a többiek.
0: Igen. Megszűnik a tények, írja valaki. Nem feltétlen azért, ez így nem feltétlen igaz, hogy megszűnik a tények.
2: Visszaalakul azzá, aminek indult annak idején.
0: Így van, igen.
3: Hírműsorra?
0: Igen, a fikcióból újra hírműsor lesz. Nem tudom, hogy maga a tények, az lehet, hogy csak nevet vált, nyilván, mint híradó nem szűnik meg, de valószínűleg lehet, hogy kap egyfajta új arculatot, még az is lehet, hogy tények, mint név eltűnik, és ugye itt az egész ilyen infotainment műsor átalakulás zajlik a TV2-n, de nem gondolnám, hogy megszűnne, inkább azt hiszem, hogy adnak neki új műsorvezetőt, új nevet, és akkor a tények, mint név szűnik meg, de maga ott hírműsor lesz, igen. Tehát, hogy a formátum változik, és visszakapja a régi fényét egy kicsit.
3: Kicsi erodálódott a brand, hogy úgy
0: mondhatni, egy kicsit erodálódott a brand, igen. Hát ez nyilván, gyerekek, egy ilyen tulajdonosi körben azt kell nyomni, amit a tulajdonos akar. Ez így megy a Fox TV-n is sajnos, ez így megy amerikai különböző médiumokban is, ne legyenek illúziink, a Washington Postban, a New York Times-ban is, amilyen a tulajdonosi köröd. azt erősített. Sajnos itt azért a tények ezen kicsit nyilván túlcsúszott, mert hogy azért belecsúsztak egy-két már-már nem tulajdonosi érdekört kiszolgáló bűtületes nagy propagandába, hazugságba és csúsztatásba, de nem fog nekik rosszat tenni egyébként. Sőt, az egész tévés piacnak nem tesz rosszat, hogy kicsit az erőviszonyok kiegyenlítődnek, és mindenki elkezd piaci alapon működni. A mindenki alatt azt jelenti, hogy az RTL eddig is piaci alapon működött, mert nagyon kevés állami hirdetése volt. De mondjuk, ha egy tények is, vagy egy TV2 is piaci alapon működik, az lehet, hogy egy kicsit egalizálja a versenyt, és újra valós versenyt feltételez.
2: Meg
0: valós
2: nem az lesz, hogy végtelen mennyiségű pénzből gyárt egy csatorna műsort, a többiek meg igen. A piacról. Tehát, hogy ez
0: igen. Ugye ez mindig torzítja a piacot, ez mindig torzítja a reklámbevételeket, ez az egész torzulás, ez úgy van, hogy bárki, ha te mondjuk elképzeled, hogy egy taxis vagy cukrász vagy nem tudom mi, akkor azt kell, hogy egy cukrászda kap nem tudom nagyon sok pénzt, te pedig próbálsz közben francia krémest eladni két utcával lejjebb, úgy nagyon nehéz, miközben ők ingyen adják a francia krémest.
3: Dombitól láttam most éppen egy posztot, hogy itt sok száz év után először megkereste a TV2 azzal, hogy eddig nem jutott eszükbe senkinek se jutott eszébe a Dombival interjút csinálni.
0: Dombi hírműsorba, azt el tudom képzelni. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz egyébként. Nyilván a TV2-nek is most egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak meg kell húzni a nadrág szíjat. Az állami hirdetések nagyon jöttek, most ezek nem jönnek, és ez ilyenkor egy ilyen konszolidációt jelent a cégcsoportnál. Meg egyfajta ilyen újjászervezés, rekonstruálás. Hát ez nem feltétlen idén látszódik, azért egy televíziós piacon ennek évek, mire ezek kifutnak, de jövő évben ilyenkor már lehet látni, hogy milyen egy újra piaci alapon működő televízió.
2: Milyen műsorokat tudnak csinálni, mennyi ki tudnak el a nézőt.
0: A nézettség így is valódi volt, tehát nem azt mondom, meg nyilván piacvezető lett a TV2, tehát ezekkel a mondatokkal én nem ezt vitatom el, mert valóban megverték az RTL-t. De az, hogy valódi verseny lesz újra, és kicsit egyenlítettebb a mezőny, ez jót tesz a Forma 1-nek, ez jót tesz a sportnak, ez jót tesz a televíziózásnak, ez mindenkinek jót tesz, amellett, hogy nyilván most a piacvezetője vált a TV2, ez vitathatatlan. De sokkal nagyobb, hát, hogy is mondjam, csak tortából tudtak enni a fiúk.
2: Nem, az egy teljes cukrászda volt.
0: Igen. Most a kieső állami bevételeket pusztán a reklámpiac bevételéből kell pótolni, és ez nyilván, ha stabilizálódik a gazdasági környezet, ez jót fog tenni azért nyilván a médiapiacnak is.
3: Visszatér a kicsit költséghatékonyabb Kimpadon brand.
0: Azt nem tudom, hogy mit ér vissza, de az lehet, hogy nem egy 8 műsor lesz egy évben, csak 3, viszont az a 3 az koncentráltan a legjobb, és a legnézettem. Úgyhogy nem meglátjuk.
2: Kevesebb lámpa, kisebb díszlet.
0: Igen. Úgyhogy megnézzük, gyerekek, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Ja, de szerintem a tények az maximum nevet vált, meg műsorvezetőt. És akkor valóban a tények úgy abban a forrában megszűnik, de mint hírműsor ott a híradó előtt, vagy a
2: nem hát kell is, egyrészt jogilag is kell. Így van. Tehát, hogy a vállalásodban ugye nekik is benne, vagy a vállalásukban nekik is benne van. Másrészt, ez az egyik része, a másik meg a néző is. Egyébként igen. Kíváncsi lenne a valóságra.
0: Így van.
2: Itt az idő megmutatni,
0: ezért a TV2 bemutatja a legfrissebb igazolását, Németh Balázs.
3: Megszokták a nézők is, szeretik.
0: Megszokták, mondom, nagyon szeretik, a népszerűségi indexe nagyon magas. A iradóban Németh Balázs.
3: Szeretik az ismerős arcokat.
0: Igen. Jönnek a telesopok, írja valaki. Ja, vagy hát Claudia átmegy a TV2-höz, és nem szerkeszti tovább a fókuszt, így van. Viki itt van velünk, jó reggelt, Viki, csáó!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, Viki, hello. Mi a helyzet?
1: Na, minden rendben van, köszönöm szépen. Én megyünk az iskolába, készülünk az érettségire.
2: Te is? Nincs még meg?
1: Az érettségről megköszönöm, természetesen a nagyfiamat.
0: Aha. De te akkor az a szülő maradtál, aki fáj a hasunk, eszünk, alszunk, és 18 éves a gyerek ugyan, de többes számban beszélsz még róla. Ma nem megyünk iskolába, ma edzésen vagyunk.
1: Igaz is.
0: Aha, hát
2: az kemény. A szerető anyai szív, az elviszi.
3: Érettségére azért egy kicsit mindannyian készülünk, tehát ez a hangulat most azért szerintem az
0: összes családban. Nem, készülök, várd meg, amíg én készülök az érettségére.
2: Te készülsz, Juli.
0: Várd meg, amíg fáj a hasunk, és nem megyünk edzeni. Tehát ezt így... Igen.
1: Vagy de valójában igen. Megyünk, mert együtt indultunk, tehát együtt megyünk az iskolához.
0: Ebben a formában, igen. De nagyon korán van, még ilyen messzire mentek, vagy miért?
1: Tulajdonképpen igen.
0: Aha.
1: Mármint, hogy, tehát, hogy ő inkább azt mondja, hogy szeret korábban bent lenni, ott még egy kicsi relax van, és akkor utána indul a mandula.
3: Aha. Viszont nagyon lelkes vagy.
1: Nem, nekem kell érettségünk.
0: Nem. Ma mi van, gyerekek, ma?
3: Angol.
0: Ma az angolt írják, aha.
3: És menni fog?
1: Így van.
3: Mármint nem neked, hanem a fiadnak.
1: Jaj, persze. kis ujjába kirázza. Ebben nőttek föl, hát.
2: Igen, most már nekik ez, hogy angolul kell érettségizni, az egy valami egész mást jelent, mint nekünk annak idején az orosz nyelvtanulásra meg ezek.
0: Igen.
1: Ja. Igen.
3: Meg hát most költöztünk haza Londonból.
0: Hát meg az, igen. Kivel játszanál, Miki, kit választottál?
1: Juliskát.
0: Juliskát, nagyon jó.
1: A nagyfiam azt mondta, hogy őt választam.
0: Jó, helyes.
3: Pontosan tudja, hogy engem le lehet nyomni.
0: Igen.
3: Simán.
0: Tudja,
2: gyakorlatilag ugye az ajándék az megvan, azt valljuk be, hogy ezen a héten a jelentkezések, én mindig én érek be először, így megnyitom az SMS falat, hát gyakorlatilag ma 4628 SMS érkezett éjfél és reggel 6 között, akik már játszani szeretnének.
0: Igen, ugye hát a wellness hétvége azért igen. az nagyot megy nálunk, igen.
1: Számoltad egyenként,
2: Feri? Így van. Nem modern a rendszerünk, és sorszámozza.
0: Igen. Mehetünk, Viki, kész vagy?
1: Kész vagyok, mehetünk.
0: 3-2-1, tessék.
3: Na, mesélj egy kicsit nekem, Viki, hogy sikerült az elmúlt néhány nap mindannyiotoknak?
1: Ezt én is meg szerettem volna tőled kérdezni, mert jól tudom, hogy ti is érettségiztetek?
3: Jól tudod, én kérdeztem előbb. Hogy sikerült a történelem, hogy sikerült a magyar, milyen lett a matek? Átolvastátok már a megoldó kulcsokat?
1: Átolvastuk, de
3: lesz sok pont?
1: Szerintem jól sikerült. Meg lesz a 4-5.
0: Ott van, azt mondtad, hogy nem meg lesz. Azt mondtad, hogy nem meg lesz. Pedig jól mentél, ügyes voltál. Tessék?
1: Miért figyeltetek ennyire?
0: Figyelünk.
2: Azért figyeltünk, mert mától egy új szabályt vezettünk be, hogy aki nem nyer, az nem megy wellnessezni.
0: Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
0: Na, van egy ilyen.
1: Hát jó, köszönöm szépen.
2: Jaj, hát a pároddal mész?
1: Nem, a fiacskámmal.
0: Annyi, miért gondoltam, hogy ez így lesz?
1: Elvastattuk az üzenetet.
0: Wellnessezünk, reggelizünk, evédelünk.
2: Hát azért egyébként ne elhagyta őket, ugye, a párja.
0: Én nem
2: hát
0: olvastam.
2: Ezt, igen, ezt leírta egyébként Viki, csak nem akartam itt előre, hogy ő most már egyedül neveli a 4 gyereket.
0: 4-et ráadásul?
2: Ja.
1: Igen, mind a 4 fiú.
0: Aha, na most megkedveltelek. Az le a kalappal, az... A férfi úgy döntött, hogy köszöni elég, és kiszállt a mulatságból, de akkor le a kalap. Azért 4-et vinni, az na, azért az...
3: Hány évesek?
0: Mekkorák?
1: 3-17 és 1-19.
0: Akkor azért ez már az alagút vége azért.
1: Igen.
0: Már nagyon önállóak, azért az már könnyebb egy kicsit.
1: Szemtelenek meg mindent.
0: Jó, az benne van, igen.
1: Jó,
0: az benne van. Jól van, hát akkor vagy tegyetek hozzá, és akkor lementek mindannyian, vagy mentek ketten, ezt már megbeszélitek. Érezzétek jól magatokat, jó?
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Oké.
2: Jó pihit neked.
0: Ciao, jó pihenést.
1: Szép napot, sziasztok, köszönöm.
0: Hello, szia Viki. Az kemény gyerekek. Azért
2: 4 gyerekkel.
0: Apa mondta, köszöni elég.
3: Hát sok... 4 gyerekkel, 1 gyerekkel is.
0: Legal. De 4-jel, az már azért mondjuk a masszók, az már azért jó.
2: Jó, még nem tudjuk, mi van mögötte, tehát...
0: Jó, igen, tudod, nem tudjuk.
2: Ilyenkor
0: igen,
2: nem látsz rá mindenre.
0: Nem is törünk pálcát, csak az úgy, a maga az élethelyzet kemény, hogy ott maradsz, hogy miért ment el, meg mi történt, ezt nem tudhatjuk.
3: Úristen, de jó helyre megyek ma. Nem jöttök velem?
0: Na.
3: Látatlanba. Na.
0: Látatlanba hova mész? Nem tudom, nem jött meg az energiám erre most így, hogy elmenjek veled látatlanba.
2: Én egy bőrgyógyász tudok, oda nem megyek.
0: Igen, oda mész.
2: Oda mész.
3: Oda megyek. Ez annál egy kicsit izgalmasabb, élvezetesebb lesz. Gyertek velem?
2: Nem megyek.
0: Hova mész?
2: Én nem akarok.
0: Mit csinálsz?
2: Tudod, hova fog menni? Disznókat simogatott a múltkor egy kávézóban a Zsüllel és az Annával. Igen. Akarsz menni?
0: Alaksorokba botladozva járkál, és nézi a csővezetéket. Kettes. Budapesten alulról.
2: Nem
0: kicsit
2: akarsz menni.
0: Érdekel.
2: A Gellért hegyen padokon ugráltál.
0: Igen.
2: Nem akarsz
0: Gellért
2: menni.
0: Gellért fürdő bejárás, az átalakítás, az átadás előtt rohadtul
2: nem
0: érdekel.
2: Nem akarsz menni.
3: Azért merem ajánlani, mert szerintem ez titeket is beszippantana.
2: Vérrel festett oda, nem akarsz
0: swinger.
2: Menni?
3: Ez a swinger.
0: BDSM klub.
3: Az.
0: Vérrel festett, menstruációs vérrel festett plakát
3: kiállítás. Arra még egy kicsit gyúrjál.
0: Erre ugye azt számom, hogy na, mesélj csak. Tűzzománc tanfolyam.
3: Az, nem ez. Nem
2: pizsamában
3: ez, nem ez
2: sétálsz az IKEA-ban.
0: Igen, éjszakai pizsomázás az IKEA-ban. Tehát, hogy valami ilyesmit, igen. Kuponos ajakfeltöltés. Én egy hallgató.
2: Tesszaloniki. Még ez, ugye, hogyha Julit így végigvesz.
3: Ma elmegyünk, és holnap reggel visszajövünk.
0: Análfehérítés.
3: Az.
2: De jó.
0: Az egy jó. Ugye van olyan, hogy amikor bebarnul a Virgo intaktánusz rózsa, és ugye ez ott barna lesz, azt kifehérítik, érted? Nem, el kell menned egyre, Júli, el kell mondanod.
3: Tudod, hogy van ilyen, hogy szemérem ajak hiarulon töltés.
0: Jó!
3: Olyan is van.
0: És ilyenre hívsz?
3: Aha.
0: Ilyenre mész?
3: Hogy feltöltsük a kis szemérem ajkaidat.
0: El kell menned egy popsi fehérítésre. Mindenképpen menj el. Egy rózsafehérítésre.
3: De ezt otthon nem tudom megoldani egy kis domestosszal.
0: Hát egy hibajavítóval, korrektorra. Kis korrektorra. Csak lekopik egy idő után, de felmész gyertyába, fogsz egy hibajavítót, simán meg tudod csinálni.
3: Nem, ennél sokkal vagányabb.
0: Hereformázó pamacsos festőest. Na tessék, ez se jönnek itt a megoldások, hogy hova mész, folyamatosan írnak a hallgatók.
3: No.
0: Sekszörpöndörítés. Kakával festés. Biciklizni mész nyereg nélkül. Fejpüffesztés. Fővárosi csatornázási művek csatorna bejárása.
2: Jó, ide jó.
0: Ide mész?
3: Nem.
0: Martin Garrix kamion alváz alánézés. Ide se? Fogócska valami sötét M2-es metró lejáróba. Nem? Egyik se?
3: Aj, az a baj, hogy ez annyira menő, hogy ezen még nem is gondolkodtok.
0: Annyira menő, de akkor ne add ezt ilyen könnyen, akkor megpróbáljuk kitalálni. Jó, akkor nem mondd el, akkor még találgatunk egy kicsit. Mindig vigyél minket egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy hova mész. Jó, hírek után, akkor jövünk. De szeretem ezt, szeretek ilyet játszani. De meg ne jöjjön a kedvem nekem is elmenni.
3: Figyelj!
0: Hánytól van ez a program?
3: Hát este 17:30 kellene érkeznünk.
0: Este 17:30? Egyébként az van, hogy gyerekek.
2: Ráérsz? Akkor te mész.
0: Este 17:30.
3: Nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jövök, Juli.
0: De várj, mennyi idő a program maga?
3: Egy óra.
0: Egy óra? De kis hegyke egy óra lesz.
2: Fél.
0: Jó, élvezném?
3: A szemérmen szőzetedbe egy kis szívecskét fogunk borotválni.
0: Igen, ez egyébként, de élvezném?
3: Egy grúfejet szerintem élveznéd.
0: Hüvelyszűkítő torna valami a Stanga Jóga klubban?
3: Ezért hívtalak téged.
0: Butt plug workshop. Butt plug workshop, ilyen valaki vákon megy ugrálni. Na jó, akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, jó? Közelebb jutunk a megoldáshoz, és lépésről lépésre kitaláljuk. De a gépírás oktatás, nem írja egy hallgató.
2: De nagy.
3: Kuponos.
0: A kuponos, glamuros gépírás oktatás nagyon-nagyon mérges leszek, jó? 3 perc, 7 óra, mindjárt találgatunk még, és jövünk egy témával, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Játsszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből! További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Irány az Adria! Horvátország tele élettel! Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett!
13: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
16: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táboraikban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
19: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Utolsó hazai meccsére készül a

0: Kecskeméti tér. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá KTE!
1: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
2: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
3: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A Keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a Keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
1: A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőr munkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76-512-622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Petíció indult a 44-es főút biztonságosabbá tételéért. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. Félegyházi rendőr is elismerést kapott a rendőrség napján. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Egyre több a vadgázolás Kecskemét térségében, különösen a 44-es főút mentén, ezért petíció indult a szakasz biztonságosabbá tételéért. A kezdeményezők szerint az utóbbi időben megszaporodtak az őzekkel kapcsolatos balesetek, főként napnyugta után és hajnalban, amikor az állatok mozgása a legintenzívebb. A petíció három fő javaslatot fogalmaz meg, vadvédő rendszerek kiépítését, az útmenti növényzet rendszeres ritkítását, valamint modern, intelligens vadriasztó megoldások telepítését, írja a BAON. A szakemberek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a vadállomány nem sűrűbb ezen a szakaszon, mint máshol. A balesetek számát inkább a nagy forgalom növeli. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
6: Több szakember munkáját ismerték el a rendőrség napja alkalmából a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság ünnepélyes állománygyűlésén. A díjazottak között volt Beszéni Nagy Tímea is, aki az év munkatársa címet vehette át. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság ügyviteli segéd előadójaként végzett munkájával a háttérben dolgozó precíz szakemberek tevékenységét képviseli. Elismerése azt mutatja, hogy a rendőrség működéséhez nem csak a terepen dolgozók, hanem az adminisztratív területen dolgozók munkája is elengedhetetlen, írja a polisz.hu. Az ünnepségen több kolléga is díjat, előléptetést és pénzjutalmat kapott, az eseményt pedig egy ünnepi műsor tette teljessé. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhűsödés a napos időszakokat.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na gyerekek, itt vagyunk 7 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Itt vagyunk,
2: hello.
1: És már is folytatjuk jövéten. Ugye kitelepülünk, egy kicsit változékonyabbra fordul az időjárásunk jövéten, de nem baj. Lesz egy pici eső májusban, az nagyon kell, aranyatér, visszaül a hőmérséklet, és igen, de nem baj, izgalmas lesz. Minden esetre ti még szép időben motoroztok hétvégén.
2: Időben kell elindulni.
1: Időben kell elindulni, én csatlakozom vasárnap, és a hétfő az még egyébként kiváló lesz, bárhol is vagyunk. Aztán azért érkezik egy hideg front, de nem baj. Nem baj, Győrben mi még 23 fokba kezdünk hétfőn, úgyhogy
2: nem
1: hétfőn...
2: Az idő vagy a hőmérséklete nem lesz baj. Tehát nyugodtan gyertek ki, max. Egy esernyőt, megcsináljuk megint a világ legcsúnyább esernyője verseny.
1: Így van, maximum. Az mindig jó. Az mindig jó, igen. Gyorsan egy közlekedési ír, hogy mi a helyzet, nézzük, azt nézem, hogy csend és béke, nyugalom, gyerekek, nyugalom, sehol senki.
3: Nem jött még semmi.
1: Sehol senki, igen. Oké, jól van. Na, szóval ott tartottunk, hogy Juli játszik velünk egy ilyen kis tanáros kérdés, és mi ezt szeretjük, valami nagyon jó helyre megy ma. Hát, és itt már próbáltuk kitalálgatni, hogy hova megy. A Butt Plug Workshop az egyelőre úgy néz ki, hogy naphallgatója díjas, ennél többet nem tudunk. Ennél jobbat már nem tud szerintem senki írni. De ugye azt mondta, hogy ez egy jó program. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy itt aztán itt bénázás van, meg nem tudom, tényleg menstruációs vérrel festenek plakátot, meg köldökszözt gyűjtenek, hanem valami jóra megy. Valami jóra megy.
2: Hát az országos csibésztallér verseny, amit Kopi írt nekem egy 5 pontos.
1: Az nagyon jó. A Paksi Mogyoró kiállításod nagyon szerint, a csibésztallér is jó. Várjál, hánykor kezdődik? 6-kor?
3: 6-kor kezdődik, 5:30-ra kell odaérjünk.
1: 5:30-ra. Hányan lesztek?
2: Hát lesztek.
1: De már úgy értem, hogy közösen te többen vagytok, vagy egyedül vagy?
3: Hát rajtam kívül még mindenképpen lesz ott egy férfi.
1: Egy férfi lesz, Hát ez egy ilyen kettős program. Te meg egy férfi csináltok valamit. Wow, várjál.
3: De beszállhatsz te is.
1: Lakásban, teremben, zárt helyen?
3: Zárt helyen.
1: Zárt helyen zajlik. Valamit te tőle megtanulsz?
3: Igen.
1: Tanít neked valamit?
3: Igen.
1: Ő ezt tudja, jól csinálja?
3: Ő ezt tudja, jól csinálja.
2: Szájjal csinálja jól, vagy kézzel?
3: Mindenével.
1: Mindenével jól csinálja. De nem valamilyen ilyen hogyan vetközzek le erotikusan című marháskodás.
3: Azon már túl van. Te már tudod.
1: Az meg úgy vetközök, hogy soha.
2: Át kell hozzá öltözni?
3: Át.
1: Át kell hozzá öltözni. Szexi ruhát kell vinned?
3: Hát
1: mindegy. Amiben jól érzed magad?
3: Amiben jól érzem magad. Figyelj, annyira jó lesz, hogy én biztos, hogy nagyon sokat fogok sikoltozni közben.
1: Nagyon sokat fog sikoltozni. Kamerák vannak?
3: Lesznek.
1: Lesznek kamerák. Hova megy?
2: Testmozgás?
1: Menopauza workshop?
3: Az! Feri menopauza workshop. Igen.
1: Csacska gyurmás szobrászak?
3: Néptánc bemutató?
1: Igen. Betyár körtefőző verseny a 65. Hónajjal fingás kézzel? Hátraszaltó tanulás?
3: Nem. Ha eljössz, akkor egy kicsit összekócolom a hajad.
1: Nem, nekem ez nem tetszik, hogy bármi, amit egy férfi oktat, nem akarok férfitől megtanulni semmit valójában. Tehát ez rád dolog. Kis labda dobás?
3: Igen! Beletrafáltál!
1: Gyógytorna! Ripper Ferihez mész, hátraszaltó tanulni.
3: Ne, azt
2: elengedte.
1: Azt elengedte.
3: Azt nem lehet megtanulni egy alkalommal.
1: Hát, ilyen, szabad a gazda, nem
2: egyenes
1: tudom, hogy mit csinálsz.
2: Egyenes út a hajlékony derékért?
3: Hát én biztos, hogy fogok közben hajladozni, jobbra-balra.
1: Hajladozol, aha, ez és ott tánc. Lesz egy férfi, valami tánc lesz ez.
3: Na, figyeljetek ide, volt hétfőn egy interjútok.
1: Igen? Hétfőn egy interjú. Erre milyen interjút csináltunk hétfőn?
3: Próbáljátok egy kicsit gondolkodni, milyen témák voltak hétfőn.
1: Hát ez már nekem nem fog beugrani.
2: Csütörtök van, Juli.
1: Igen, csütörtök van. Tegnap is nincs meg. Gyorsan daráljuk ezeket a témákat.
3: Szóval, ugye volt egy hétvégi hír, hogy a MOL székház tetejéről egy férfi leugrott.
2: Így van, én már tudom, mit csinálsz.
1: Bázisugrással fölmászott a MOL székháza, és leugrott onnan.
2: Uh-huh. Tudod, mire megy.
1: Fogalmam nincs.
2: Nem már.
1: Hát ülök itt tök
2: hülye. Ebből nem tudod kitalálni, hogy bázisugrásról beszélgetünk.
1: Igen? Na most gondolom, hogy nem megy el bázisugrani egy terembe.
3: Legyünk bátorak!
1: Legyünk bátorak!
3: Nem, a MOL székház
2: hova megy szerintem? Abba, amikor levegővel fújnak alulról, és egy szárnyas ruha van rajtad, és lebegsz egy csőbe.
1: Nem, azt hittem valami jobb.
2: De nem biztos, ez csak az én
1: tippem. Ejtőernyőzni mész, én befekszel egy ilyen alulról ventilátorra, fújnak, és akkor lebegsz, hülyén, neki csapodsz párszor a flexinek, és eljössz. Mindez 6000 forint per óráért csepelem valahol, valami lerobbant, nem tudom, ide mész.
2: Abból tudod, hogy
1: hát ebbe fektetek én energiát 10 perc, és olvasom az SMS-eket, és találgatok. Ejtőernyőzni.
3: Annyira.
1: De szomorú program ez, te jó Isten.
3: Ez szomorú program.
1: De tényleg ide mész?
3: Szélcsatornás, igen, lelebegésre.
2: Hát én nagyon menő.
1: Azt gondoltam, hogy valami te mamadma, tényleg mondom,
3: minimum
1: menopauzás vérrel festesz meg nekünk valamit.
3: De
1: és
3: arra nem hívtalak volna.
1: Aha.
3: Ugye megszólalt ebben a beszélgetésben Mátyás Máté, ugye egy bázisugró.
1: Igen.
3: És van Csepelen egy ilyen szélcsatorna.
1: Az is csak szexet akar.
2: Semmi. Az sem a testet akarja.
1: Semmi,
2: tudod,
1: az is csak
2: egy... veled át,
1: jó szexet akar, persze.
3: Kicsit megfogom a derekadat.
1: Gyere, Juli, persze, majd egy kicsit lefeksz itt levegő, majd mögé dálog, és akkor majd megnézem. És akkor ide mész. Semmi erotika, oh, semmi.
3: Annyira szomorú. És akkor ide mész.
1: Hát ez meglehetősen kiábrándító program. Azok után, amikor a fénykorodban milyen nagy dolgokat csináltál, ahhoz képest egy szélcsatornába vergőzött, mint egy ilyen büdös bogár, nekicsapodva a plecinek néhányszor, hát ez volt, nagyon gatya. Ez nagyon gatya.
3: Voltál te már ilyenen?
1: Nem.
3: Na, hát akkor azért mondom, hogy gyere
2: de
3: már
2: de ezért, mert van véleménye róla. Ő neki tartása van, nem megy
1: baromi
2: el egy
1: jól ilyen. Néz ki, míg megtanulod, de ugye ez eleve nem megy elsőre, tudod. Nem. Mondom, párszor fölcsapodsz a plexire, néhányszor bedarál a ventilátor, rácsol a rácsra, eljössz, hogy élet-halál ura a rácsa, miatt megfog.
3: Most, hogy alattam fog kikapcsolni.
1: És cseperem és cseperem. Cseperre, ja, tudtam, igen. Hogy cseperem van. Igen, igen, igen.
3: Igen.
1: Voltál? Jó, hát jó, ja, igen.
2: Forogzott össze-vissza.
4: Jó, nagyon jó. Nektek, jó reggelt, sziasztok.
3: Nektek jó.
4: Nagyon jó.
1: Most kimegyek, főzök egy kávét, ebben több adrenalin van.
4: Nem, nagyon
1: elesek,
4: jó.
1: Elesek még a motoros bakancsomba. Kicsit elnézek a motoros sisakomra, az most is gurulok egyet Tigris bukfencbe, az most jobban felizgatna, mint ez. Francba.
4: Nagyon jó, amikor így bedőlsz a csatornába. Egyébként van egy kis képzés előtte, csak mondom. Spéci ruha van, igen, van egy kis képzés, és akkor.
1: Nem tudom, nekem Juli fénykorából azt idézi, hogy legalább hárpázik a nagyajkaival valahol, miközben egyébként egy idős néni, érted, várat formáz a melléből, és közben hárfa tanfolyam nagyajka, érted? Tehát innen indultunk, ehhez képest szélcsatorna, Csepelen.
2: Oh! Olyan szép programjaid voltak, Juli,
1: tényleg. Amikor elmentél egy társasházba mesztelen jogára, és a néni ott főzte a tarhonyás hús közben egy szobakonyhába, te meg bent ott már vetköztél, érted, és pucsítottál mesztelenül. Az program volt?
4: Az igen.
1: Ehhez képest szélcsatornás, fáradt ilyen kuponos program. Hagyjad már! Glamúrnapok a csepeli ejtőernyőképzésben. Hagyjad már! Hát
2: egy
1: micsoda.
2: Órát fogsz gyakorolni ahhoz, hogy egy percet így.
1: Menstruációs vérrel festettél évek ezelőtt, érted?
3: Az a baj, hogy felnőttél,
1: megöregedtél?
3: Nem, de az összes ilyen program... Nem, de már nem
1: érzel. Menopauzában, hogy érted? Hát régen ilyeneket csinál. Ehhez képest, érted?
3: Egy ilyen program van még a radarom, ami nagyon meredek, de hogy elfogytak ezek a programok.
1: A snowboarddal lecsúszni a műhavas második kerületi sípályán.
3: Nem, tehát, hogy van még egy ilyen, amit így majd elmegyek és kipróbálok, és az azért durva, de
1: megkevesbedett Júli bevállalás, hogy a vizelet megkevesbedik. Elfogytak, nincsen?
3: Ezek a programok, tehát ha van, akkor küldjétek, és elmegyek rá, de hát baszki, mindent kipróbáltam, ami ilyen kicsit inger gazdagabb.
1: Igen. De jött az SMS, csak hogy megint éljek ki belőle szarul. Balázs, régen te is bunkó voltál, ma már egész vállalható vagy. Érezd jól magad, Júli.
3: Mindenki egy kicsit elfogy.
1: Mindenki egy kicsit megöregszik, egy kicsit felnövünk, egy kicsit nem akarunk már vért inni, vérrel festeni, bunkoskodni, felnövünk, megöregszünk, csendes rádióműsor leszünk. Te beledőlsz egy szélcsatornába, a Feri bolyonga izébe valahol valami kazamatában. Te felolvasó SMS Dosztojevszkibe, én meg József...
2: Jutott, gyerekek, idősödünk.
1: Én meg József Attila emlékházat látogatok szárszól, érted? Így múlik el ez a műsor, ami egyszer vérrel festett.
3: És zsűltitokban fétisklubokban jár.
1: Megvirágosodik, és csak BDSM és szadomazó klubokban jár kell, hogy legalább valaki tartsa a régi szellemiségünket. Hát így múlunk el, gyerekek. Na jól van.
3: Nem tudlak berántani.
1: Erre?
3: Uh-huh.
1: Hát figyelj, ha semmi más nem lenne a világon, és mindenki meghalna egyszerre, és ez az egy csepeli klub működne még, akkor sem mennék oda a célcsatornába botladozni, ott hülyén egy ilyen ruhában jön, nekiesve párszor a plexinek.
3: Nagyon-nagyon sokat nevetnénk.
2: Az biztos.
1: Nagyon... és nagyon nagyon
3: fájna a pocakot, annyit kacagnál.
1: Nem, de majd mondd el azért, milyen volt, kíváncsi vagyok. Meg csinálj valami fotót, vagy valamit.
3: Ja, az mindenképpen, persze.
2: Videó lesz.
1: Videó, van be,
2: van. És
1: belőle.
2: Ugye nagyon jó, mert szánalmasan nézel nagyon ki, mert elhúzza az arcodat a
3: izé. Igen.
1: Hát az ugrás közben is, azért amikor 4000-ről zuhansz, akkor az arcod azért az ide-oda. Ide-oda megy.
2: Egyébként, hogy mennyire szánalmas a dolog, van belőle magyar világbajnok. Mert ebből van világbajnokság.
1: Ja, figyelj, ebből brutálisokat csinálunk. Belép, hátraszaltó, három hátraszaltó, lebeg egy kicsit, föllövi magát magasra, visszamegy, ugye emelkedik, süllyed, brutális, ugye ügyesek.
2: Na most ez nem te vagy, Juli.
3: Nem. Aztán nagyon meg fogtok lepülni.
1: Ez a veszély nem fejlődő, hogy rádőj a ventilátorra, dobj egy hátraszaltot, kicsit fölemelkedjél, visszasüllyedj, ez így ebben a formában, nem?
3: Rádőlök a ventilátorra, azt mondom, hogy katt, és kikapcsol.
1: Nem, rádősz a ventilátor, és azt látod, hogy alattad a rács egy kicsit így behorpadva megreped. Igen. És hirtelen betűnik, és csak egy ventilátor. Majd betalál a ventilátor. Na, az látod, az Juliskás program.
3: Máté, fogod a bokám, kérlek, húzd ki.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, én kérek elnézést, drága hallgatók.
3: Ezt feldiszkoztam,
1: egykor ez a rovat, ez nagyon működött. Ma már ez van, hogy szélcsatornába fekszik.
2: Ha messzelenül csinálod, arra azt mondjuk oké.
1: Igen. Valami,
2: tehát
1: valami
2: legyen benne.
1: Valami van, ez így nagyon kevés.
3: A szélnyomás feltolja az implantátumokat a lapockámra. A vizslafülek.
1: Na gyerekek, beszéltünk arról, hogy elvileg felröppent szakmai hírekbe, hogy búcsúzik a tények. Ugye erről beszéltünk. Hogy lehet, hogy vége, átszabják, átnevezik. A Göncit meg a Marsit már gyorsan kikapták ebből a történetből.
3: Nyaralni, nem?
1: Nyaralnak, nem pihennek, igen. És úgy néz ki, hogy hát felröppent iparági pletykák szerint ugye a TV2 megszünteti a tényeket. Ugye az infotainment műsorok megújítják ezeket a műsorokat. És hát a brand eróziója miatt szükség van arra, hogy fikcióból újra, hát hogy is mondjam, csak tények legyenek. Mert ugye ez inkább egy fikciós rovat volt. És új brendekkel, a tanulság levonásával indul a tények. Mi legyen a tények utolsó mondata? Nézzük akkor ezt így meg ebben a formában. Gyerekek, 20 éves brand. Hány éves a tények? Hát mi a TV2 van, nem? 97 óta nagyjából híradó RTL tények. Tények az TV2. Szerintem nagyjából ott indultak ők is. 97-ben indultak a kereskedmények, a tények talán egy-két hónappal később, vagy egy évvel, nem tudom. De hogy még a Pálfival, a Stállal, emlékeztek? Tehát, hogy ez innen indult 100 000 évvel ezelőtt.
2: Basszus, tényleg.
1: Ők voltak először. Igen. Egy vidám kis hírra, mert közben azért adtak vidám híreket. Belehallgatunk, hogy milyen hírek voltak a tényekben, vagy milyen hírek is voltak a hírekbe? Egy olyat találtunk, ami egyébként egy méltó kilépője lenne, ilyen szépen elbúcsúztatnának. Ti láttátok a távirányítót önhatalmulag használó kakadut?
2: Ne haragudj, nem.
1: Búcsúzzon így a tények, most... hogy lépjen ki ezzel az éterből, a világból és a televíziózás történetéből, és akkor minden meg van
3: most
1: bocsátva.
3: Most, nem megyünk háborúba, most pár odafélnek a kakaduk is a távirányítóhoz.
1: Igen.
3: Mit csináltak a
1: kakadú? Van egy kakadú, ami ellopkodja a távirányítót, bekapcsolja a tévét és zenét hallgat.
2: Persze, hiszen... csatornát vált és hangerőt ad a kedvenc zenéjére. Ne szórakozzatok már, ez irgalmatlan szivatás.
1: Figyelj, megmutatom, most nézzek, ez real vagy nem real? Tessék, ugye a tényekben azért tudjuk, hogy sok minden nem volt valós. Tehát hogy azért, hogy sok minden történt. Figyelj, hallgass meg.
2: Eddig jó.
1: Jó, már.
5: Maga táncolni kezdett. Kapcsolta a tévét a távirányítóval, a sötétben egy kakadú, és a zenét meghallva táncolni kezdett. Biztonsági kamera vette fel, figyelj, ahogy a madár gyakorlottan használja a távirányítót, majd a bekapcsolt hangos zenére táncolni kezd, ahogy önök is látják. A kakadú felébresztette a ház lakóit, akkor a hangerővel hallgatta kedvenc slágerét. A gazdája nem hitt a szemének. Jackson, így hívják a kakadút, állítólag nem először csinált ilyet. Különleges kapcsolata van leginkább a latin-amerikai előadókkal és rapperekkel.
1: A kakadú bekapcsolja a tévét magának, és hallgatja a zenét, és táncol rá.
2: Ad rá hangerőt, és bekapcsolja a nappaliban lévő diszkólámpákat. Majd áthívja telefonon a haverjait, és szendvicseket készítenek piros arannyal a buli előtt.
1: Jó, mondom, hogy tények. Tehát, hogy azért, azért elmosódik a fikció a realitás között. Azért ne felejtsük el, ezt a tényekben láttuk. De nem tűnik AI-nak. Szerintem... Nem tűnik AI-nak. A tévét bekapcsoló kakadú.
3: Érdekesen volt felsnitelve ez a történet. Először látsz egy ipari kamera felvételt, majd egyszer csak ott van a kakadú, és premier plánban egy kamerába, tehát egy telefonos kamerába táncol bele. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egyébként létezik ilyen kakadú, amelyik egyébként tudják, hogy mozog a zenére, de hogy ez nyilván be volt állítva. Tehát oda tették neki elé, lekapcsolták a lámpát, és most ezzel...
1: Ő bekapcsolt, tehát akkor ő megtanult, hogy igen, hogy kell rálépni. Nem teszi össze egy kakadú egyébként, hogy bekapcsolom a tévét, és abban zene szól, és az nekem jó, és arra táncolok? Ez már meghaladja egy madár képességeit?
3: Én szerintem nem, ő tudja egyébként, hogyha megnyomja azt a gombot, akkor elindul a zene. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokszor gyakoroltatták vele, hogyha itt rányomod a kis lábadat, akkor elindul a zene.
1: Azt írja Gergő, hogy követtem ezt a kakadút, nagyon sok videó van fent róla, a hír igaz.
2: Tehát... Na, igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sok magyarországi követője van, egy követőt idézek, az a kedvencem, amikor a kakadú Alexát, tudod, a mesterséges intelligens, utasítja, hogy kapcsoljon be zenét.
1: Ne!
3: Ja, de ne!
1: Jó, ez a Tények pluszba volt. Kapcsolj valami zenét! Ez a Tények pluszba volt, valószínűleg a 21-23 órás kiadásban, igen.
3: Na, de egy kakadúnak meg tudod azt tanítatni, hogy mondd azt, hogy Alexa, play music, ennyi. Tehát, hogy és akkor ezt bemondja...
1: De nincs ebben valódi kognitív képesség, hogy ő érti, hogy utasítja az AI-t, ami bekapcsolja a tévét, és akkor ő erre táncol. Én ezt feltételezem,
2: de
1: hogy
2: ha
1: az egyébként ez működhet. De ha
2: magától csinálja meg, akkor össze kell tegye, hogy ennek az a végeredménye, hogy szól a zene.
1: Ha?
3: És az nem lehet, hogy...
1: Igen, mert akkor rájön arra, hogy szól a zene a végén.
3: Vagy az nem lehet, hogy tudod, megtanították rá, és pontosan tudja, hogy ha mondjuk megnyomja a gombot, akkor utána kap valami jutifalatot, vagy bármit.
2: Na de itt nincs jutifalat.
3: Hát utána, te azt nem látod, hogy odaadta utána, csak utána ezzel a felvétellel csinál mondjuk másfél milliós megtekintést.
1: Jó, mondom, tényekben láttuk, tehát ez innentől kezdve azért megkérdőjelez bármit.
2: Kedves hallgatók, jöhetnek a sztorit a sört kibontó jacuzziban ülő kutyátokról.
1: Igen,
2: jó,
1: igen.
2: Aki saját maga kapcsolja ezt be.
1: Igen, igen. Claudia vagyok, a Fókuszban sokkal durábbat láttam. Jó? És megcsináljuk a Tények utolsó mondatát?
3: Csináljuk.
1: Jó, tehát oké, ha mondjuk tényleg vége a Tényeknek, nézzük meg, mondjuk holnaptól, vagy jövőtől vége a Tényeknek, egy utolsó mondatra még, akkor még ültessük vissza a Göncit meg a Marsit.
3: Jó.
1: Nem?
3: Hát ők köszönjenek el. Hát ők voltak az emblematikus arcok.
1: Egyébként... Hát emblematikus, igen, de hogy arcai mindenképpen, de hogy ők köszönjenek el akkor. Tehát mi legyen a Tények utolsó mondata, amivel megszűnik? Ha megszűnik, és igazak az iparági pletykák. Mi legyen az az utolsó mondat, jó?
3: 1997. október 4-én indul.
1: Ma ezt mondom, júniusban indultak a kereskedelmi csatornák, igen, és nagyjából ott, vagy szeptemberben, és októberben elindult a Tények, igen. Stál és Pálfi, szerintem ők voltak talán először a műsorvezetők.
3: Kivonulnak egy ilyen trombita szólóval.
1: Jó, utolsó mondatokat várunk Anikótól. Szilenciú elfújják, igen. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után, zene nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászfeld Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászfeld Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
10: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
9: Irány az Osan! Spórolj okosan!
11: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
14: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
15: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
16: Kecskemét, Matkói út 3.
15: www.gumispet.hu.
14: szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
16: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
17: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
18: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
19: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 700 millió forintos fejlesztés megújul a kecskeméti Széktói stadion. 14 borverseny ez Kecskemétváros bora címért. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy a szüllőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb szakaszába lépett a Széktói stadion felújítása Kecskeméten. A beruházás értéke megközelíti a 700 millió forintot. A munkálatok részeként megkezdődött a városi lelátó fedése, amely várhatóan augusztus végére készül el, így a következő idényt már korszerűbb körülmények között kezdheti a kecskeméti TE. A fejlesztés nem csak a fedést érinti, megújulnak a vizes blokkok és a büfé is, így a szurkolók komfortosabb környezetben követhetik majd a mérkőzéseket, írja a Vármegyei Lap. A stadion korszerűsítése több ütemben zajlik, és a cél hosszabb távon az, hogy az egész létesítmény megújuljon. Összeültek a szakemberek Kecskeméten, hogy kiválasszák az idei városborát. A zsűri a Matesz Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben kóstolta végig 7 termelő 14 borát, hogy eldöntsék, melyik képviselheti a várost a következő egy évben. A rangos elismerésnek nagy a tétje, hiszen a győztes bort hivatalos alkalmakon és ajándékként is használják, majd írja a Vármegyei Lap. A versenyt már 18. alkalommal rendezték meg, amely jól mutatja a helyi borászat hagyományait és jelentőségét. A szervezők szerint a kezdeményezés nem csak szakmai megmérettetés, hanem fontos üzenet is. Kecskemét múltja és identitása szorosan kapcsolódik a szőlő és a gyümölcs termesztéshez. Az eredményt pénteken hirdetik ki a főtéren, a helyi termék ünnepén. És ha már bor, évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy, a szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet az Alföldön, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet, a hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
1: Hello.
0: Hallgatok, 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Gyönyörűen süt a nap, jó idő van, és hát jó idő is marad egész hétvégére.
2: Volt egy kis eső éjszaka, az biztató, reméljük lesz még.
3: Elverte a port, arra pont. Arra pont.
0: Így van, így van, igen, igen, így van. De legalábbis itt Pesten volt egy ilyen nagyobb lokális vihar, nagy széllel, szakadó esővel. Igen. És ugye arról beszélgettünk, hogy itt nagy brendek szűnnek meg, gyerekek, iparági pletykák szerint megszűnik a Tények is például, ugye vége van. Most nem a klasszikus mondatot akartam mondani, hogy vége van kicsit, de úgy néz ki, hogy vége van, átszabják, a brand kicsit megkopott, és hogy nyilván át kell alakítani itt sok mindent, ugye, az infotainment műsorok is megújulnak, átszabják őket, a brand, hát hogy is mondjam, csak talán eróziója miatt, ugye, ez is szépen szólva, erre van szükség. Új brendekkel, talán új műsorvezetőkkel indul majd újra. Az egyébként ikonikus, valamikor ikonikus műsor, mert hogy 97 óta megy.
3: Igen.
0: 97 óta. Azért az kemény, gyerekek.
3: Az. De egyébként ez egy teljesen jó kicsekkolós mondat lenne Mars Janikó, így félkönyökre erekszik, és azt mondja, hogy vége van kicsi.
0: Vége van kicsi. Nekem az is nagyon tetszik. Köszönjük, hogy velünk voltak, és most napszövegben húzzuk fel együtt a redőnyt.
1: Mi van odakint?
0: Igen, hogy mi tulajdonképpen mi van odakint, igen. Ez is egy jó mondat, igen.
3: Köszönjük, hogy éveken keresztül velünk nézték a párhuzamos univerzumot.
0: Igen. Kedves nézőink, eljött az idő, amikor már nem kellünk. Mert igazat kell mondani, írja valaki, igen.
2: Megdöbbentem, köszönünk el. Bocsánat a milliárd, megdöbbentő.
0: Szóval. De valami kedves hír lehetne. Tehát a kakadús hír az abszolút
2: az jó
0: hír.
2: Lenne, igen.
0: Az abszolút jó hír, nem? Hogy a kakadús hír elbúcsúznak el. Tehát akkor már valami ilyen legyen, hogy valami ilyen kilépő legyen meg. Igen.
3: De akkor már mindenképpen mondjuk Tóth Gabi énekeljen a végén valami. Egy jó asszony mindent megbocsájt.
0: Igen. Tények, utolsó mondata, lelépünk, gondolom nem gyalog. De szép utolsó mondat. Igen.
3: Jó, a Tények új neve az Igazságligája lesz.
0: Kíváncsi vagyok. Ilyenkor új név, új műsorvezetők, nem? Minden van így ebben a...
2: Meg új tartalom is.
0: Igen.
3: De akkor lesznek klasszikus hírek is?
0: Szerintem klasszik híradó lesz. Tehát, hogy az ahogy egy híradó a műfajában valójában szakmailag fölépül, annak mindenfajta szakmai kritériumával együtt, igen.
3: Teljesen új stábban, új arcokkal.
0: De az is nagyon jó, hogy Gönczi Gábor utolsó mondata, Mars ki, Anikó. Igen, ez is nagyon jó, csak egy apró kicsi névváltoztatás, a Tények helyett csak annyi lesz, hogy tényleg. Szellemeseket írnak a hallgatók, igen.
3: Legnagyobbat idézve, hazudtunk reggel délben este.
0: Az is mennyire durva szálló élet, így van. Na jó vagy, gyerekek, köszönjük szépen.
3: Drukkolunk akkor. Az igazság oda
0: át van. Igen, az igazság oda át van. Minden esetre mi azért ezeket a kakadús híreket, ezeket szerettük. Előttől megnéztük azért ennek a kakadúnak, tényleg van sok-sok ezer felhasználós oldal, amiről beszéltünk a hírek előtt, és valóban be tudja kapcsolni a tévét, és táncol. Tehát, hogy oldva azért a politikai híreket, néha a Tények is tudott olyat hozni, ami valójában működött, ez a kakadó, ez ott van. Tehát ez egy létező történet. Instán követi.
3: Állatos oldalok nagyon nagyokat mennek.
0: Az állatos oldalak az valahogy az embereknél nagyon nagyot mennek. Igen, macskás, kakadús, ezeket szeretjük.
2: Igen, pedig de nem tudom, hogy mit valójában. Hát az, hogy cuki. Ennyit. Cuki, meg megdöbbentő, mert tudod, hogy nem ő csinálja az oldalt, hanem a gazdája, ugye?
0: Igen.
2: Vélhetőleg. De ugyanakkor meg aranyos, ez a kakadó, ez ilyen vicces, megdöbbentő, hogy úristen bekapcsolja a tévét.
0: Igen. Igen. Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
2: Volt meccs,
0: mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
3: A Paris Saint-Germain. Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
2: Hogy az Arzenállal fognak itt játszani.
3: Május 30-án jönnek.
0: Hoppa! Május 30-án jönnek Magyarországra.
3: Igen.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nekem mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
3: Na ne szórakozz.
1: De várom, hogy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem hát kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
3: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
3: És nem mész el.
0: Nem.
2: Más dolga van.
3: Mit vágjak hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom még mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
3: Hát köszönöm. A BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
2: Igen. Nem biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsz a BL döntőre?
3: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
2: Nem, hát. Úgy van. Így talán már érted, hogy miért nem megy.
3: De nem, tök mindegy.
0: Az mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
3: Május 30.
0: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az két hét.
2: Hát az még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
3: De mi? Na, állj. Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hilti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
3: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet. Szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, hogy május végén.
3: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá, igen, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
2: Igen, meg lehetsz a Balatonon.
0: Vagy
2: most följössz. Értem. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-visszát.
2: Na, hát csupi. Érez ennyit?
0: Jó, hát csupi,
3: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne,
0: egyébként az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, hanem tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
3: az Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, hogy Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg vannak.
3: Belépsz, és azt mondod, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban.
3: Igen.
0: Hiba volt?
3: Igen.
2: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
3: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
3: Ja.
2: Érted? Hát van
3: tartása. Azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
3: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jobb program.
2: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program? Nem lehet tudni.
3: A Gergely ugornyai felolvasó estre nem jön.
0: Mi van, érted?
3: Kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöple. Hát mit
2: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
3: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkiismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest?
3: Tudod mit? Ez szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
3: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
3: Hol van a két jegy?
2: Nincs.
3: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
2: de a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
3: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, elmentem, és gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
2: volt
0: nem.
2: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
2: Utána
0: Michael.
2: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
3: És mit csináltál
0: helyette? Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
2: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
3: Atya Isten.
2: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
2: hogy
0: jár, pia,
2: gyerekek,
0: koncert,
2: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy de nagy volt, akár és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó George Michael lett volna.
2: Nem láttad.
3: Hagyja
0: ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
2: Egyébként igen.
3: Egyébként meg valószínű.
0: Gyújj, berakok egy popcorn, de a mikróba.
2: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
2: Ideg a sör olyan, amilyen.
0: Lelocsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
2: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a várom, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos valami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi. De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
2: Nem adnak neki kicsit például parkolót a izé alá, érted? A
0: lehet volna.
2: Stadion alá.
3: Most ne szórakozzál, hogy milyen
0: vagy. Elmondom neked, hogy minden lett volna.
3: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy? Hát, hogy de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
3: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, az olyan lehetőség.
3: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon, az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappe. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12 millió. Fogalmam nincs, ki van az Arzenál. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Nem, igen? Nem az, akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
2: túl
0: mozit
2: nézek. Túl
0: sok jót
2: kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
3: Jaj, ne, jó,
0: tétek, nem, mondta, nem, fia, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy fia, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az drógerség.
2: Hát szerintem az lenne az igazi kiszor, azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
2: szombat délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok. Sziasztok,
0: egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30
2: kilométer. Mondom, hogy mi ütötte ki. Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
2: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
3: Vali, kérdele egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horror árakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
3: De még nem lehet már visszacsinálni.
0: Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
2: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
3: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez olyan,
0: igen.
3: Tehát, hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
3: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
3: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal?
3: Elmennél.
0: Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennél, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél.
4: Ez egy társadalmi esedény, persze.
0: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amik nem érdekel. Így
4: de
0: működünk.
4: Hát, megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Béldön, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy. Nem, el kell ezen gondolkodnom.
3: Csinálnék egy csomó Insta-sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
2: Pocizgatnak itt lenne.
3: Ki volt a pályán?
0: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom, én sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Tehát, hogy valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
3: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem akkor tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
3: A célcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
3: van-e
0: program?
3: Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha bárki, az, hogy kell, hogy legyek.
3: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
2: Ha jön a Buddha.
3: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
2: Hogy hiány?
0: Megjön a Jézus, meg a...
2: Nem, akkor az a jöttólag. Az a Buddha földi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
2: Azaz.
0: Volt már itt.
2: De most jön.
3: Hát külön a Balinál.
2: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
2: Motorozunk, vagy nem.
3: Bejelentkezek a kozmetikushoz, hogy érjek egy intim gyantát.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma ide? A bölcsesség óceánja, hol kolbászol, mikor jön ide?
2: Mikor nekem bölcsesség, fogam van, a bölcsesség óceánja.
0: Május 22, lábszőrtelenítés este 6. Hát tele vagyok.
3: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van idő?
3: Ha eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen, akkor jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézze. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
3: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De, szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért.
2: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, tehát olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
3: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
2: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt papon.
3: Lett a tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
3: de
0: nem.
3: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
2: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kis
1: vagy. Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva, nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis pest és turkeve focdrukkerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi
2: eddőt. Ha valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
2: Aha, és hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
2: Nem.
0: Ugye? Hogy valójában nem.
3: Én úgy vagyok vele, hogy ezerszer jobb egy ilyen program, mint hogy otthon ülni, és nem tudom, 22-szerre bekapcsolni a Netflixet.
2: Nem biztos.
3: Tehát, hogy minden ilyen program, az egy lehetőség arra, hogy valami új dolgot láss. És kevés ilyen program van az életben, amihez így odaférhetsz.
0: Aha.
3: És ha lehetőséged van arra, hogy valami történjen,
0: akkor benned van egy ilyen fombó, hogy nem maradjak le.
3: Jó, van,
0: nem úgy érzem, hogy te most ebben vagy, hogy van egy ilyen habzsoljuk az élvezeteket, az életet, és éljünk meg mindent, ami lehetőség adódik. Nem?
3: Hát látod, megyek szélcsatornára.
0: Hát mész szélcsatornára, érted? Mehetni ránusz fejéríteni, és érted, erre szélcsatornába mész feküdni. Na jól van, jön egy vendégünk, gyerekek, huha. Vendégünk érkezik hozzánk, és mindjárt erről beszélgetünk. Ölelés terapeuta?
3: Igen.
2: Júli, te ma magadnak választottál?
0: Na, mindjárt megnézzük, mit jelent ez pontosan 3 perc van 8 óra.
5: Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
7: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
8: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
12: Skoda. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
12: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
15: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
16: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
17: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, 2 óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pénteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
18: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincsen szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned,

0: már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 105 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu/kecskemét oldalon.
1: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
5: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
4: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
6: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
7: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
8: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
9: Sok baleset, itt a sofőrök és gyorshajtók aggasztó heti mérleg az utakon. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. 28 víradó közel 100 életet segíthetett megmenteni Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Súlyos és elgondolkodtató számokat tett közzé a rendőrség az elmúlt hét közlekedési helyzetéről. Bács-Kiskun vármegyében 63 baleset történt, ezekben összesen 26-an sérültek meg, miközben több ittas sofőrt és gyorshajtót is kiszűrtek az egyenruhások, írja polisz.hu. A hatóságok 11 olyan járművezetőt igazoltattak, akik alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, közülük 2 balesetet is okoztak, ellenük eljárás indult, jogosítványukat bevonták. A gyorshajtás továbbra is komoly probléma, egy hét alatt csaknem 1500-an lépték túl a megengedett sebességet a vármegyében, a bírságok akár több 100 000 forintra is rúghatnak. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
10: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
9: Sikeres véradást szerveztek a Neumann János Egyetemen a Magyar Vöröskereszttel közösen. A keddi eseményen 28 hallgató és oktató adott vért, amellyel a számítások szerint közel 100 rászoruló beteg ellátásához járulhatnak hozzá. Bár az allergia szezon miatt többen végül nem tudtak részt venni a véradáson, így is sokan vállalták az önkéntes segítségnyújtást, írja a híres.hu. Az egyetemen évente több alkalommal is szerveznek hasonló akciókat, amelyek mára hagyománnyá váltak. A szervezők hangsúlyozzák, hogy minden egyes véradás 3 élet megmentésében segíthet, ezért továbbra is várják az önkénteseket a következő alkalmakra. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhűsödés a napos időszakokat.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
1: Nyolc óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Itt vagyunk, közlekedési híreinket nézve semmi nincs.
2: Nincsenek közlekedési
1: nincs, híreink. Igen. A Butt Plug Workshop egyelőre továbbra is hát, nagyon vezet. Valami van az online, a Zsűl, nézzük már rá, létszik. Nem tudom, haldoklik, vagy az applikáció áll meg, ezt többen jelezték, úgyhogy megpróbálunk utána járni, hogy mi a helyzet. Köszi a visszajelzést.
2: Annyira szeretem, amikor a Zsűl tudomásul veszi ezt.
1: Igen.
2: Így felszadja a
3: szemöldökre. Ugyanolyan
1: Ugyanúgy.
3: Semmi nem változik a csávon, de még nem láttad.
1: Nem megy az info.
3: Egy lazacos szendvicsen, azon igen. Tud érted. Így, de jó.
1: Nem megy az info. Konstatálja, meghozza a megfelelő döntést, és javítja a problémát.
2: Kezébe veszi a telefont, és azt mondja,
1: nincs kapkodás.
2: Mi haldoklik? Nem is hallunk.
1: Igen, valami van, de majd megoldjuk, többen jelezték. Na, mi pedig olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek

0: ezer fontot, nem értem, hogy New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, ők mindegy, jelenlegi árfolyam, ami több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvastuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelent meg, és ezzel kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
1: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
0: Gyanítom, hogy nem a New York árakon dolgozik, vagy London árakon, vagy nyugat-európai árakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben. Ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
2: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá. Oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha nem.
0: Igen.
1: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől azért esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
2: Én nagyon.
1: Te az vagy.
0: Igen. Gyerekeket, igen. Pár barátok, hogyne, persze, tök szépen, minden elköszönésnél, abszolút, persze.
1: Mert hogy én egyébként nagyon, és az, akinek ez nem adatik meg, azt szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje
0: őket. Aha, ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispál Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kik járnak hozzád?
3: Férfiak, nők, vegyesen.
0: Férfiak is, nők is.
3: Igen.
0: Milyen korosztályból?
3: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
0: Aha.
1: Milyen hiányokkal jönnek?
3: Akkor így kicsit levezetik. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
0: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel. Mi a menete?
1: Hát ugye... Van egy kis előjáték?
3: igen, van előjáték.
0: Érzed az ujjam?
1: Pedig legalább elindul
0: igen,
1: a Kenny G valahol.
3: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok, és leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan

0: ez már nem az a kategória, akkor menj el.
1: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már itt
0: élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a hatodik emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
1: Nem.
0: És valaki belép, és azt, hogy hagyjuk a Dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül?
1: Hát egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Igen. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van-e családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen tövésen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már elindul, már el tud indulni egy beszélgetés.
2: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
1: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És van, hogy egy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra bizarr. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mert mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
1: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit.
1: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld!
1: Így van, felnőtt
0: férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
1: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem tűnik ennyire bizonyolni. Ahogy a felesége nem csinálja.
3: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért
1: megy
3: hozzád.
1: Így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleven a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
0: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
3: Ja, tehát,
0: hogy...
1: Nem szükséges.
0: Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
3: Ez egy másik szolgáltatás.
0: Na. Hallgató kérdezte, hogy zuhanytus, fürdő.
3: Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
0: vége van, azon a vége.
3: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
1: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
0: Hát tehát de van, aki túlgondolja?
1: Eddig érdekes mód nem volt.
0: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az finhorn
1: az enkül.
0: Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi? Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon. Nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
1: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, de ez eddig tartott, amíg nálam volt.
0: Hol a határ? Nem... Finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögöttem, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
1: hát
0: etikai, vagy morális?
1: Hát most, ha pont a feje, akkor mit tehet róla, hogy odaszuszog?
0: És neked nem fura, hogy 8 órában vadidegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
1: nem, mint szuszog oda.
0: Nem, mint szuszog
1: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
1: a buksiát.
2: Simi van közben valami kis?
1: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, mondd a nevem.
1: Nem.
0: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
1: Egy-kettő visszatérő már van.
0: Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
1: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
0: Aha.
1: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
0: De egy párkapcsolat nélkül van?
1: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már mit tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy ezért már szakemberhez is menjen
0: hogy
1: el.
0: Hogy még egy gyászterapeutához, vagy
1: van,
0: egy komolyabb terápiára.
1: Tehát, hogy van az a szint, amikor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust ilyen és ilyen témába keressen fel.
0: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
1: Ugyanezért.
2: Mert hogy otthon nem kapja meg.
0: Mert hogy
1: otthon,
0: a férjétől...
1: Otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél

0: éve.
1: A végén fekszetek kis kiflibe?
0: Tehát, hogy nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
1: Aha.
2: Csak megfogjátok egymás kezét?
0: Nem, nem.
1: Csak megölelegetnek.
0: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor új bújik hozzám mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
2: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
0: Igen.
2: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
3: Hát csak megfordul.
0: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsit, mert megyek ölelkezni.
1: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezett, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondtad el a feleségednek.
0: Sose kérdeztem még erre.
1: Nem kérdez, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
0: Információm.
1: Egyébként neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
0: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
1: Aha.
0: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
1: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember, oké, hogy kócs lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelésterapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
0: Nincs még erre.
1: Tehát erre effektíve képzés nincsen.
0: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cégbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
1: Hát úgy, mint a, mit tudom, a tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz
0: hát
1: egy szalon, a zárt szobákból az emberek ölelkeznek.
2: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
3: Neked lábam most szükséged.
1: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
0: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzsarolnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
2: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
0: A fél óra az 20 ezer forint, és az egy óra meg 25.
3: Na, nem is ugrott akkorát.
1: Ez nincs is akkora, nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben az... annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
0: Hát ezt adja a találkozó maga.
2: Szól közben valami kis zene? Isztok előtte egy pohár bort?
0: Én mind? Szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
2: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
0: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
2: Tehát, hogy úgy megfogtad, megölelted.
3: A meló az meló.
1: A masszőr, hogy jönnél, ha a masszőr is olyan kapolyat. Ja. Nem feltétlenül, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
0: hát ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs hogy meg büdös? A szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadság szaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
3: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
0: Igen,
3: a páciens részéről. Egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
0: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
3: Valami elindul benne.
0: Igen, aha. Elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
1: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
0: Még nem. Majd szólok, jó? Majd.
1: Már nem a zsűre gondoltam.
2: Semmi luxus nem volt az életemben. Egy kázióval a kezére.
1: Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem, nem szeretném. Vágyik egy forró ölelésre. Láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány paciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
0: 2-3.
1: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
0: Hát ezért nem minden nap. Aha. De úgy nagy átlagban.
2: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
3: karácsony előtt.
1: Igen, karácsony.
0: Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva. Karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
1: Aha, ez milyen érdekes.
0: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és úgy találnak rá.
1: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi állapotú
0: nap. Igen, ott visszaemlékeznek, elgyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
1: Azt a
2: mindenit. Letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
1: Hát azt jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50 perc, az a terápiára is jelzi, 50 perc kivarakva egy óra.
0: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy
2: beszélni. Azt mondtad, hogy már zsibban akarom.
0: Nem, de ugye elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
1: Meg hát hogy tudja, hogy annyi, akkor az ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy te most egyedül vagy, nem a masszázs vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
0: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért? Na,
1: csak
0: te párod elfogadja, hogy rádiózol?
3: Majdnem ugyanaz.
1: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem. Hát ennél vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
0: Teljesen hétköznapi van minden.
2: Elfogadja.
0: Aha, persze.
2: És most összebújunk?
0: Gyere,
1: bújjunk. Juli, nagyon...
0: Én menjek oda, vagy te jössz ide?
1: Juli, nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon, ez tök menő egyébként. Ölelés terápia.
0: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
1: Aha.
0: Igen.
2: Na majd most.
1: Nem, de ez hasznos. Nem tömeges. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudok, hogy ott a munkája és képzés az
0: ember. Fél óra 20 000, vicces.
1: Egyéb művészeti tevékenységről.
0: Még a bugyimat se kell levegyem.
1: Egyéb művészeti tevékenységről tudok számlát adni, akkor rendben van. Na, érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok lényeset kívánunk neked. Köszönjük szépen. Egy perc a pontosan 8:30, Kisvár Patriciával, life coach-sal beszélgetünk. Az elérésről jövő mindjárt, rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
7: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
2: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
7: 1 óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Már megint a Premier Outlet bementek.
9: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
10: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért. Ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
15: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
16: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
17: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
16: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
17: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
20: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
19: Irány az Osan. Spórolj okos.
21: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
22: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.gink ginkokert.com.
1: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
23: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
24: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
23: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Petíció indult a 44-es főút biztonságosabbá tételéért. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években.

0: by you. Into the drone, watching my little girl.
1: Rosszokat el kell ítélni, akik bűnösek, szenvedjenek.
2: Persze, jók a programok, minden jó, csak sok köcsök.
3: Hát most nem azon van a hangsúly, hanem most komolyan mondom, hát igen.
4: Nyugodt vagyok, ellazulok. Nyugodt vagyok, ellazulok.
5: Magával meg nem beszélek.
6: Van szükség rendőre, mentőre, tűzoltóra?
5: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta! Haragszok magukra! Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve! És nem beszélek magukkal!
6: Érted?
7: Nem szabad mindent felvenni. Hagyd el. Engedd el.

0: reggel.
1: 3:09 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Minket nem szántottak be, itt vagyunk. Egyszerűen van úgy technikailag, hogy nem indul el a hírek. Ez egy hiba. Valamilyen gépi hiba. Számítástechnikai hiba, itt nem indul el. Viszont akkor zene megy alatta, és ez a zene ez 3 perc masszív garázdálkodásra ad okot.
2: Rég volt ilyen tartalmas és informatív a hírek.
1: Nagyon tartalmas és nagyon informatív. Nagyon most vagy az alázenét hallgatjuk, ha már nem indul el, az már nem tud elindulni. Tehát akkor az kész, ez a blokk az ott bezáródott, ablak vége, kész, nem indult, ott nincs hírek. Hogy vagy a láze nem egy, vagy egy kicsit, akkor már hangeffektekkel feldobjuk, és minden, ami a hangeffektáró benne van, az ilyenkor megszólal. Valójában ez történik. Néha van úgy, hogy ahol technológia van, az megáll. Hát a budapesti hírek nem indult el. Tehát vidéken szóltak a hírek. És ilyenkor mi halljuk, ugye, hogy hát zene megy alatta. Na most az, hát az régi Balázsik hallgatóknak tudják, hogy azonnal mi jön. Kinyitjuk az effektárat, és kicsit megspékeljük.
2: Ez most mi?
1: Igen, hát vannak az újoncok, akik ezt most nem értjük, meg mi történik.
3: Túszok vagytok, két köhögés az igen.
1: Igen. De vannak, akik imádják. Tehát van, aki azt mondja, hogy ha egyszer így ér véget a műsor, egyszer végezt a műsornak, így kell véget érni. Na, milyen volt? Várjál, időjárás, Ferenc. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Valaki csak ennyit, úgy látom, nem csak a tények, dobta be a kanalat. Igen, egy kicsit mi is letérdeltünk. Szóval ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
2: Hát én elkezdtem besunyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői milyen szobában...
1: Felfoghatatlan, ami ott történik. Majd
2: visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besunyogni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, vegyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis...
1: Kék babzsákon bújnak.
2: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint teljesen egy édes pár.
1: A Laci csak mondta, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondom, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
3: Tudod, mi a forra? Ez elején egy kicsit zavarban vagy.
1: Igen?
3: Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
1: Aha.
3: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
1: És akkor a kiengedés az,
3: hogy...
1: Ez az! Juli! Azt a mindenit!
3: Hogy Patricia, de hallgatom! Ez még belefér!
1: Jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
3: Kellemes volt.
1: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
3: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjön.
1: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Oda jutottunk, hogy emberek elmennek egy ölelés terapeutához, és kifizetnek 25-30 ezer forintot, hogy egy vadidegen ember kiskiflibe megölelje őket. Amennyire vicces, annyira dermesztő, annyira abszurd, és amennyire abszurd, annyira valós, de hogy egyszerre minden,
3: de
1: nem?
3: Azon gondolkodom, hogy mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt többet ölelkeztünk.
1: Hát, szerintem nagyobb volt a család, ott voltak a nagymamák, többen éltek együtt, benne volt azért ez valahogy jobban. Nem idegenedtünk el így egymástól ennyire, szerintem.
2: De
1: nem?
2: A testi ölelés az meg nem volt ilyen. Sőt még inkább kevés testi ölelés
1: igen,
2: volt.
1: Igen, a szüleink generációja nem.
2: Nem.
1: Kevésbé kapott, és ezért kevésbé tudott adni. Mi talán azt pótoljuk, amit nem kaptunk meg, vagy nem adtak meg
2: igen,
1: nekünk.
2: Viszont oda eljutott a világ, hogy most már legalább az igényed van rá. Tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog két ember között. Akár ez szülői kapcsolat, akár párkapcsolat, akár milyen kapcsolat, tehát hogy tök fontos, és ez fontos lett volna 50 évvel ezelőtt is, csak akkor nem volt divat, sőt, igen, kifejezetten fölháborító volt, ha te mondjuk a saját feleségedet megcsókoltad nyílt helyen.
1: Még fura, hogy itt az utolsó 5 percben egy kicsit ollóztatok, de
2: igen,
1: hát még mindig.
2: Igen, fogtad végig mellét.
3: Aztán legyen már egyben valami jó is.
1: Kicsit idő elollózgottatok, írja. De ez egy kicsit fura volt, hogy arra részünk felül, és látod, hogy masszívan ollóztok.
2: De... akkor én kijövő, jó a látvány, de hát...
1: Kicsit túlszaladt ez az ölelésed, de hát ha ollóztok.
3: Kicsit beletúrtam a hajába.
1: Igen, Covid idején miből ért, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta 1-2 éve csinálja.
3: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
1: Aha, nem, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20.000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
3: pont,
1: a világ.
3: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyikőtök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínű, hogy röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
2: Most mert velünk mi a bajod?
3: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
1: lesz, hogy oda, könnyebb, igen.
3: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem, igen. És nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
2: Ez az ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x ezer forintot egy órára.
1: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
2: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzám bújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
3: Szerintem
2: hogy oda eljársz?
3: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának. Csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást.
1: Aha, igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Gyere. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyelj.
3: Így keltél föl?
1: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így,
3: hogy ezen már dolgoztál.
1: Na eltakarozta a jó bűn. Anyám, menj, 35, köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy fölöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annát is meg. Férfi ez, hogy nőz akarsz menni?
3: Ez egy szadomazó szolgáltatás.
2: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet erre a válaszod.
1: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy.
2: Egy utolsó szardarab.
1: Egy szardarab.
2: És mester.
1: Hogy maradtál eddig életben?
2: Nem érzem a családomban a helyemet sem.
3: Hát, de nincs is.
1: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
0: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
3: Hát veled is
0: nem
3: csak
0: tudod jó dolgot, mit csináljál. Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
1: Lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára című szolgáltatás.
0: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne
1: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cserruzsi, de valaki.
3: Most milyen jól sikerült.
1: Azt milyen jó, milyen
0: de mi nem beszélgetnénk, tehát mi nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
1: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába. Na mindegy, gyerekek, hát itt tartunk, ölelés terapeutának is.
2: Ha például nálad a Miro elmenne ölelés terapeutának.
3: Hogy elmenne ezt a szolgáltatást igénybe
2: menni? Nem, ő
1: igénybe menni, vagy csinálni?
2: Nem, ő csinálná.
3: Nagyon meglepődnék.
2: De azon kívül, de mégis így rájön, hogy ez neki megy, jó lenne. Te úgy azért mit szólnál, hogy naponta 8 ember oda megy és megölelgeti ebből.
1: Én nem látom ebben a szexualitást, semmit.
2: Tényleg?
1: Semmit. Összebújsz, értem, megölelsz, nekem ebben semmi nincs. Most nyilván a párod csinálja, kinek mi fér bele, de hogy kevés, én nem látok ebbe szexualitást. Azt, hogy a pari esetleg egy ölelésnél túl gondolja, oké, de én nem látok ebbe szexualitást. Összebújjunk, vágysz rá, gyere, megölelek, adok egy ölelést. Hát nem, én nem látom a szexualitás benne.
3: Az egyébként tök furcsa, hogy azt gondolom, hogy ilyen típusú munkát, az, hogy valaki ölelés terapeutává válik, azt főleg nők csinálják, nem? Mert valahogy szeretetet adni, meg kapni, azt inkább nőtől szeretnél.
2: A kökén az ingyen ölelősöd, ő férfi volt.
3: Igen.
1: Ja, ugye, mert találkoztál egy ölelőssel, aki megölelte az embereket a kökén.
3: Igen, a határúton ugye jöttem fel a metróból, és ott állt egy férfi, egy ilyen transzparens alatt azzal, hogy free hug.
1: Mellett egy 50 kilós szatyorban Rolexek,
3: pénztárcák,
1: éves bérletek, iPhone-ok és minden, amivel közben kizsebelt a nyomorúságos nyugat-európai turistákat, free hug, persze, a kökén free hug, hagyjad már. Tudjuk, mit jelent a frihág a kökén. Mindenedet legombolták. A pénzedet, a tárcádat, az órádat, mindenet.
0: Közben megmotozott egy kicsit.
1: Frihág, igen.
3: Ja, és ő elmondta egyébként, hogy azt tette észre, hogy az embereknek nagyon nagy szükségük van erre, és hogy hozzá oda lehet lépni, ingyen ölel, nem kér érte pénzt, és hogy például a választások idején rengeteg olyan ember volt, aki csak oda ment hozzá, volt, aki el is sírta magát, nem mondott semmit, nem beszélgetett vele, csak fogta és megölelte. Tehát, hogy azért erre úgy tűnik, hogy ki vannak éhezve az emberek.
1: Igen. Ja, abszolút.
2: Na kérem szépen, tegnap előtt ugye matek kvíz, vagy mi volt? Irodalom kvíz? Én hoztam a töri kvízt.
1: Uhú!
3: Na,
2: Én hoztam a törikvízt a tegnapi töri érettségére.
1: Hát azért nagy képviselkedtem egy kicsit. Ugye tegnap belenyaltunk a magyarba.
2: Így van.
1: Most 9-től írják az angolt, és tegnap ugye április 12-től után megint történelmet írtak.
0: Voltak céhek, mindenféle volt, kérem szépen. Rákosi kor.
2: Azt mondták, hogy nagyon jó volt.
0: Jó volt, meg lehetett írni. Tényleg ezt meg lehetett írni, abszolút.
2: Kivéve annak, aki ugye a Rákosi kor helyett egy másik kort választott, de mindegy, egy ismerősöm járt.
1: Igen, hogy rosszul olvasta?
2: Hát büszkén hazajött a gyerek, hogy megcsináltam, anya. Nagyon jó voltam. Igen. Majd elkezdtem mondani a Rákosi kor helyett a Kádár korszakot, hogy ő azt leírta.
1: Tökéletes. Annyi, hogy...
3: Talán azért is jár
1: egy
3: pár
1: hogy egy kicsit van egy kis időbeli eltérés, de van egy kis átsengés.
3: Én csak a szépre között. Emlékezem.
1: Plusz két pontért a gyerek leírta a Kádár
0: el. Igen, jó fej a tanár el fogja fogadni, mert a Kádárkor is volt.
2: Volt, csak nem ez volt a feladat. Hiába írod
3: volt
2: meg
3: egy
2: jól.
3: Első világháború, meg volt egy második is.
2: Igen. Végül. És akkor most te a másodikról írtál, persze. Az első a tétel.
1: A másodikról írtál, de kellett volna ez az Antantot és az első világháború belekevered. Egy kicsit tudsz azért az elsőről is.
0: A kettő tétel volt. Mint
3: a másik következménye.
1: Volt Rákosi, meg volt Kádár is?
0: Igen. De volt.
2: Volt Kádár,
0: igen.
3: De az eszékérdés az Rákosi volt.
0: Jó, ha jó fej a
1: és
0: tanár.
1: És az eszékérdése kifejtett a gyerek a Kádár.
0: El fogják fogadni.
1: Hagyjad már, talán se tudja, mi van. Semmi.
2: A tanár se tudja, adjad már.
1: Nem úr, aki nem izé, kicsit herdálott az érettségének. Kádár korszak helyett megírta a Rákosi korszakot, vagy pont fordítva. Na
2: és akkor mi van
1: a kérdés?
0: Megírta.
1: De legalább ezt is tudom.
2: Tudja.
0: Én elfogadnám. Ha nincs jól megírta, elfogadnám.
3: Leszámolj az 500 szót, tudod.
1: Na gyere, Töri, gyere, adjál, de valami primitív évszámot, tehát nehogy nekem most itt jöjjél
2: nekem. Nem évszámos, kics haver.
1: A céhek és a nem tudom miek az összehasonlításával.
2: Első kérdés, az alábbi ókori vallások közül melyik nem volt politeista?
3: Igen.
2: Brahmanizmus, sintoizmus, judaizmus vagy egyiptomi hitvilág. Melyik nem volt politeista? Tessék, hát egy Töri érettségében nem csak izé van dátum.
1: Szegény gyerekek.
3: Szerintem judaizmus.
1: Judaizmus? Van jó válaszod is van? Vagy nincs jó válasz?
2: A végén.
3: Hát a végén.
1: Ja,
2: az alábbiak közül melyik rendelkezés nem tartalmazza az aranybulla? Dátum?
1: 1922, a megújítás 1351. Nagy Lajos. Nem, 1351 a megújítás. Az aranybullának és az Nagy Lajos, az Anzsú volt, először Károly Robert, majd Nagy Lajos.
2: Értjük, Sebestyén,
1: ja,
2: nem ez a kérdés. Melyik rendelkezést nem tartalmazza az aranybulla? Háromlási jog, ellenállási záradék, szerviensek adómentessége, fiú utód hiányában szabad végrendelkezés.
1: Na, utolsó.
2: A benne van.
1: Igen.
2: A fiú utód hiányában.
1: Amit tudom én.
3: Benne van.
2: Na melyik?
3: Áramlási jog.
1: Áramlási jog.
2: Beírtuk a háromlásit. Oké. Melyik felfedező érte el elsőként a jó reménység fokát? Magellán, Bartolomus, Diaz, Columbus, Kristóf vagy Vasco da Gama?
3: Szerintem ez utóbbi.
2: Jó reménység.
3: Vasco da Gama. Én azt mondanám.
1: Nem ő volt a jó reménység fokon.
3: Ott voltál?
2: Magellán, Diaz.
1: Szerintem a Magellán ment a jó reménységre, nem?
2: Ma, gyerekek.
1: Legalább ennek nézzünk utána, ezt most le tudjuk gyorsan csekkolni.
2: Jó, beírjam a Magellánt
1: azért.
2: Dobd be Magellánt. Eldobtam a következő. Na mondom.
1: Azért ez elég meleg.
2: Itt van, tessék. Itt van a tiéd. Mikor foglalta el az oszmán hadsereg Bizáncot?
1: Jézus.
2: 1521, 1492, 1453, 1389. Hát mit tudsz kizárod?
1: Hát 1492 az tök
2: más. Azt kizárod, 1389-et kizárod.
1: Az korai egy kicsit, tehát az 1400-as,
2: 1521 és 1453.
1: Valamelyik a kettő
2: közül. Oké, de melyik? Valamelyik.
1: 1541-ben estünk mi három részre, akkor már ugye ment a török megszállás, akkor az 1400-as.
2: Az 53.
1: 1453, mert 1541-ben már mi is három részre szakadtunk.
2: Egy nagyon könnyű kérdés következik, kik azok a hugenották? Francia protestánsok, önostorozó szerzetesek, géprombolók az ipari forradalom során, vagy ókori írás tudok?
1: Gyerekek, azért nekünk ez mennyire más volt. 20 darab tétel, kihúztad, elmondtad, meg volt. És tudtad a tételeket?
3: Igen.
1: Kiegyezés, első világháború, ország három része szakadása, Rákóczi, ezeket megcsekkelted, kihúztad, elmondtad, és vége volt. És ti írtatok Töriből?
3: Töriből nem.
2: Ja nem, csak
3: nem
2: szóbeli. Írtál.
3: Magyar volt.
1: Nem írtál.
3: Írásbeli szóbeli. Nem volt. Nem.
1: Szóbeli, csak szóbeli
3: és
1: volt.
3: És ha jó fej volt a Töri tanár, akkor azt mondta, hogy sorrendben van.
1: Ha jó fej volt a Töri tanár, igen.
2: Leghosszabb ideig uralkodó magyar király? Első Ferenc, első Lipót, Ferenc József, Luxemburgi Zsigmond.
3: Első Viktor.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Ugye, hogy nem könnyű.
1: Nem, basszus, azért ez így ebben a formában nem egyszerű. Ezért azért tökölnék egy kicsit. Míg átrágnám a válaszokat.
2: Ki lett ő, meddig volt?
3: Zsigmond.
2: Zsigmond?
1: Aha. Igen. És igen, Zsigmond. A luxemburgi Zsigmond?
3: Legyen.
2: Már beírtuk.
1: A leghosszabb királyról luxemburgi Zsigmondot?
2: Most ez miért
1: Zsigmond tört? Követte, várja, az Anzsu volt, és Zsigmond követte Nagy Lajos. Luxemburgi Zsigmond ment, 1351-ig volt, vagy mikor volt?
3: Bali, most mit flexel?
1: De nem csak tudom, az Anzsukat vágunk. Károly Robert, Nagy Lajos, Zsigmond, ugye így voltak a luxemburgi, nem ők Anzsuk voltak, várjál, ő Anzsu volt. 1308-42-ig volt a Károly Robert, azt jelent első Nagy Lajos. És aztán volt a Zsigmond, ez volt. És az Árpádház férfi hága halt ki előtte. Mm. 1301-ben.
3: Azért most kellene legalább két hét, hogy felkészüljek.
1: Szerinted két hét alatt meglennénk a hugenottákból?
2: Hugenottákból még csak.
3: Szörmenték?
1: Igen, csak úgy szörmenték.
2: Mikor vezették be a forintot?
1: A forintot 1946,
2: 24, 38, 50.
1: 46
2: szerintem. 46, beírtam. 46.
3: Mikor vezették be az eurót? Én inkább azt kérdezném.
1: 2053, Bulgária. Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek. Gyorsan még egy takarítós játék? Még egy takarítós játékra azért lehet jönni. Jó, ugye a hugenották után, úgyhogy jelentkezzetek játékra, ami pedig jövő mindjárt.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger

0: A teledelboltokban is online, mert a Front Pro védelem.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: A Kikmeán mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
10: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
10: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
13: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
10: Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
14: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
15: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
16: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros. Nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
17: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
19: Szia!
2: Hello!
19: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
2: Bonjour!
19: Hola!
3: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
19: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy

0: kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Most már tényleg itt az ideje, hogy akciósan beszerezze a tavaszi újdonságokat. Az Alföld Áruházban csütörtöktől szombatig 7000 forinttól 15% engedményt adunk, ha bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ne feledje! Szombaton 16 óráig várjuk az Alföld Áruházban.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
2: Május 24. Budapest.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 700 millió forintos fejlesztés megújul a kecskeméti Széktói stadion. 14 borversenyez Kecskemét város bora címért. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy a Szüllőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb szakaszába lépett a Széktói stadion felújítása Kecskeméten. A beruházás értéke megközelíti a 700 millió forintot. A munkálatok részeként megkezdődött a városi lelátó fedése, amely várhatóan augusztus végére készül el, így a következő idényt már korszerűbb körülmények között kezdheti a kecskeméti téje. A fejlesztés nem csak a fedést érinti, megújulnak a vizes blokkok és a büfé is, így a szurkolók komfortosabb környezetben követhetik majd a mérkőzéseket, írja a Vármegyei Lap. A stadion korszerűsítése több ütemben zajlik, és a cél hosszabb távon az, hogy az egész létesítmény megújuljon. Összeültek a szakemberek Kecskeméten, hogy kiválasszák az idei városborát. A zsűri a Matesz Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben kóstolta végig 7 termelő 14 borát, hogy eldöntsék, melyik képviselheti a várost a következő egy évben. A rangos elismerésnek nagy a tétje, hiszen a győztes bort hivatalos alkalmakon és ajándékként is használják, majd írja a Vármegyei Lap. A versenyt már 18. alkalommal rendezték meg, amely jól mutatja a helyi borászat hagyományait és jelentőségét. A szervezők szerint a kezdeményezés nem csak szakmai megmérettetés, hanem fontos üzenet is. Kecskemét múltja és identitása szorosan kapcsolódik a szőlő és a gyümölcs termesztéshez. Az eredményt pénteken hirdetik ki a főtéren, a helyi termék ünnepén. És ha már bor, évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy, a Szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet az Alföldön, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így el, hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Most elfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert tehát is én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is meghagyott.
2: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet, a hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello,
2: jó reggelt,
1: drága hallgatók.
3: Szevasztok, már ennyi az idő?
1: Így van.
3: Én azt hittem 8 óra van.
1: Nagyon-nagyon elröppent ilyen. Sárga répa kód. Ti hallottatok ilyet, hogy sárga répa kód? Ez valami vörös kód, vagy vörös riasztás.
3: Ez valami, hogy hívják, ilyen titkos szolgálati titkos lehet.
1: Igen, én... sárga répa kód.
3: Milyen színe van a sárga répának? Na mindegy.
1: Az nagyon szép parancsága. Lopások kaptak egy független polgármestert az Egri tetyóba, mert hogy ő legót lopott. És az van, hogy 50 000 forint értékben a kasz, az önkiszolgáló kasszánál trükközött úgy, hogy átragasztotta a sárgarépa kódját a Legóra. Ő egyébként terpes polgármestere. Legóért és kozmetikai szerekért ment az Egri tetyóba. Rátette a sárgarépa vonalkódját a drágább holmikra, hogy spóroljon az önkiszolgáló pénztárt, pedig így akarta átverni. Nem sikerült, a nagy terve lebukott.
2: Azért az elég arcátlan, mert azt szokták csinálni, hogy mondjuk egy olcsóba, egy drágább almát olcsóbra címkéznek.
3: Ugyanezt
2: át
3: csinálta.
2: De
3: csak Legó répa viszonylatban. Gyakorlatilag ugyanez volt, tehát 450 a répa kilója, abból egy kilócskát lemért.
2: Egy kiló Legó.
3: És a kódot rálagasztott a Legóra.
1: De mekkora élet lehet terpesen, ha polgi ekkora gengszer? Tehát lehet, hogy oda kell költözni gyerekek, ott kaszinó van, illegális, itt a pirosról a piros, hogy minden van, de állítólag többször történt. Mert a kihallgatáson kiderült, hogy az elmúlt héten további két alkalommal alkalmaztam módszert, és hogy...
2: És az első a két alkalommal egy ilyen elnyeben jövő.
1: Nem,
2: polgármester úr.
1: Átment. Álltok átment, nem
2: de
1: vették észre.
2: De bevallotta.
1: És akkor kiderült, visszanézték a kamerát, meg kiderült, hogy többször volt ott, hogy folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt indult be a nyomozás a polki miatt.
2: Ó, igen. Istenem. Egy karrier sírba szállt. Most ebben a pillanatban.
1: Igen.
3: Mi de... van, ha beteg? Szegény.
1: Valami kell, hogy legyen. Tavaly volt a Nógrádi járási hivatalba dolgozott, aki ugye a balassagyarmati Lidlből lopott, arra emlékeztek? A férfi beismertetettét. Ő Nógrádi kormánytisztviselő volt.
2: Jó,
1: 50 000 forint értékben lopott a balassagyarmati Lidlből.
2: Ő volt az, aki viszont nem mérte le?
1: Ő volt, aki nem mérte le, vagy valami alul akarta kivinni, vagy az italt tette bele, és kicsempészte valahogy alul, komoly italokat vitt ki.
2: Igen.
1: Ez ugye tavaly szeptemberben történt, el is kapták.
2: De őt tehát azért méri le sárga lépaként a Legót, mert nem tudja kifizetni, vagy csak egy kicsit izgalmas, hogy tilosba megy.
3: Hát ugye több egy, ez egy betegség, ez a kleptománia. Igen, hogy van például egy hollywoodi színésznő is, ha agyonvertekség.
2: Winona Ryder.
3: A Winona Ryder, akinek valószínűleg van annyi pénze, hogy megvegyen magának egy cuki felsőt a Hollywood bulváron, és mégse fizeti ki, hanem ő is ugye ebben szenved, és magát azt élvezi, ahogy ő egy olyan helyzetben van, amikor lebukhat. Tehát akkora izgalom, akkora adrenalin maga a lopás, hogy ő erre nem izgul föl, ez nem jó szó, de hogy ettől lesz izgatott.
1: Igen, ugye az a Nógrádi eset ott a mikrohullámba rakta a piát, vagy mit emlékeztek? Tehát ott valami dobozt bent hagyott, mikrohullámú sütő, kivette a sütőt, berakta a piát, ott valami nagyon
2: mondja. Piákat rakott be, igen.
1: De szerintem itt nem erről van szó, szerintem az eset ez szomorúbb bennél. Szerintem itt egész egyszerűen az van, hogy ennek a polginak, terpes polgiának, talán ez a község, itt egész egyszerűen az van, hogy szerintem ennek a csávónak nincs pénze. Tehát, hogy itt ilyen szegénység lehet, nem?
2: És
1: az van, hogy vagy a gyereknek, vagy az unoka gyerek akart Legót, mondjuk a háromszor csinálta, véleményes lehet, hogy rájött, hogy azért ez finom, működött elsőre valami kicsivel. Tehát nem azt mondom, hogy sajnálom, de hogy lehet, hogy kezdett valami kicsivel, aztán indított valami nagyobbal, és amikor azt gondolt, hogy megy és működik, akkor meg azt mondom, hogy jöjjön egy 10 vagy 15 ezer forintos Legó. Tehát van ennek egy ilyen fejlődés története.
2: És akkor bevesz a polgármesteri hivatalba, és akkor van egy ilyen szekrény, amiből kérhetsz ilyen...
1: Hát azért ez nagyon kellemetlen. Ugye itt a polgi beismerte a tettét, sajnálja a történteket. De azért ez nem szerencsés. Nem szerencsés.
3: Jó, hát egész óvatosan fogalmazva.
1: Nagyobb dolgok is tűntek már el azért itt az elmúlt most években, tehát hogy ahhoz képest, na most tényleg
2: nem hoz legó. Bálcát törünk, hát legalább a répárát kifizettek.
1: Legyünk már őszintén, hát nézzünk már szembe azért.
2: Szórd oda egy kis aprót, hát ennél azért sokkal
1: amit szabad Jupiternek,
2: dolgok.
1: Nem szabad a kisökörnek? Vagy ez most akkor ez hogy van akkor?
2: Hát csak ügyesen kell
3: mondjuk
2: csinálni.
3: Ő független volt.
1: Egyébként ugye? Független volt, igen, nem fideszes volt. Nem volt. Független volt, nem volt rutin.
2: Nem volt ebben. Évek hosszú év.
1: Mit csinálsz, Feri? Hát ezt nem így kell. Igen, hát ezt a bankot nem úgy lopunk, hogy bemegyünk Simaszba és ellopjunk.
2: Elvisszük az egész Tesco-t. Einstandoljuk.
1: Tesco-t be úgy csapunk, hogy répát lopunk. Azt mondjuk, hogy miénk a Tesco. Hülye vagy? Hát nem tanultál? Nem tanulsz ebből? Hát ne viccelj, ne
2: keresünk rá valami jó kis multiadót, vagy valamit.
1: Aztán meg is, hogy igen. Szóval igen, lehet, hogy akkor azért itt nem feltétlen anyagi, hanem itt az lehet, hogy kicsivel indított, rájött, elkapta a hív, és aztán azt mondta, hogy gyere babám, gyere cipó, hambekaplak, akkor jöjjön már a legó. Elsőre nem legót lopsz, ha tényleg rá vagy szorulva. Elsőre akkor lopsz egy szalámit, vagy lopsz ami kaját, vagy kiviszel egy italt.
2: De az is lehet, hogy
1: nem feltétlenül legó az első,
2: hát, nem lehet, hogy most van valamikor a gyerekének, vagy valamelyik rokonának a születésnapja, és nem tudta megoldani.
1: Abszolút. És akkor gondolja, igen, hogy akkor igen, így... igen, igen, igen, igen. Nem tanult az Ádámtól, hogy itt konténerbe kell pakolni.
3: Igen, nagyobb hát,
1: semmivel nem tanulnak ezek, komolyan. Hát, legó, meg répa, de vegyél konténert, pakolj bele, azt húzzál. És akkor meg is vagy, igen. Na, kemény a történet, igen. Azért a polgiról azt gondolod, hogy azért mégiscsak egy polgi. Hát igen, most nem már azt mondom.
2: Csomó miniszterrel is azt gondolom.
1: Nem azt gondolom, hogy a polgi fethetetlenek. Igen, de úgy azt érzed, hogy polgi, na, hát azért tessék megvenni azt, ami kell, nem? Hát legalább azért mutassunk valamiféle. Például automatikusan leváltják ilyenkor, hogy azt mondják, ennyi, de az is lehet, hogy marad, nem? Vagy ilyenkor azonnal visszavonják?
3: A büntető eljárás van ellened?
1: Nem tudom, meddig az összeghatári szabálysértés büntető.
3: Hát a három lopás az 50 fölött.
1: Az már 50 fölött van, így van.
2: Igen, igen. De hát azt gondolom, hogy egy ilyen szituáció után nincsen maradása egy polgármesternek. Tehát gondolom, újra kiírják majd a választásokat, aztán... Szóval most hogy állsz oda egy választópolgár elé arról,
3: a böcsületről.
2: Arról beszélni, hogy a böcsület meg, akkor fizess be az iparűzési adót, vagy ezt, azt, amat, vagy bármit, és közben pontosan tudod, hogy egyébként az az ember, aki veled szemben áll, az répa áron mérte
1: le a legót. Répa áron a legót, igen. Nálam az avokádó rendszeresen vörös hagyma a blokkon, így balra.
3: Igen, ezt már. Ja, tudjuk, hogy a pisztácia az meg krumpli.
1: A pisztácia meg igen, édes burgonya.
3: Az édes burgonya nem jó, mert az drága.
1: Az egyébként drága.
3: Olcsó terméket kell lehúzni.
1: Na jó van, gyerekek. Játék, egy utolsó játék még itt most. Illetve nem utolsó, hát holnap még van. De hogy ma is van még egy takarítós játékunk, Anna mindjárt patint valakit nekünk.
3: Amíg telefonálnak.
1: Na.
3: Visszatérve a hírünkre. Eszembe jutott valami. Hogyha önkiszolgálókasszába kellett, hogy ki gyere.
1: Már ugye? Most a polgiról beszélünk. Igen, önkiszolgálókassza.
3: Hogy mekkora matekozás ment, hogy pontosan ugyanannyi súlyú répát mérjen le, mint amilyen súlyú a legó. Ugyanis a legó fél kiló, ha te lemérsz fél kiló nál több vagy kevesebb répát, és azt a kódot ráragasztod, az önkiszolgáló kassa méri.
2: Uh-huh. Érted? A rendszer, igen.
1: Megvan? Aha. Igen.
3: Ha kidobja a rendszer, hogy különbség van. Tehát te megnézted először, lemérted a legót.
1: Megnézted, hogy mennyi a legó.
3: Igen, azt mondta a legó, vagy a mérleg, hogy 527 gram, akkor te fogtál egy zacskót, és 527 gramnyi répát törögettél bele a zacskóba.
2: Azt látod, hogy áll a kisbicskával.
3: Igen, és faragja a répa vége.
1: Hogy ne jelezzem be a végén a rendszer.
3: Igen, mert hogyha ugye az van, hogy leolvassa ugyan a répakódot, de egy kiló répát mért le a legó, viszont csak fél kiló, akkor be fog jelezni a rendszer, hogy hoppá, itt súlyeltérés van.
1: Hát de mondok ennél egyszerűbbet, a hallgató is azt írja, hogy fölteszed a legót a mérlegre, és beütöd a
3: és
1: répát.
3: És nyomsz egy répát rá.
1: Miért nagyot
3: kell,
1: mentél?
3: Miért kell kiherélni ezt? Nagyon
1: nagy Sherlock voltál, de most menjél ki, pofozd meg magad. Pofozd meg magad, és gyere vissza, és ülj le, és egy rohadt nagy egyest írok be neked, mert föltette a legót a mérlegre, kért egy répakódot, azt rádobta, és elindult ki. Te agytrözt.
3: De milyen jó voltak?
1: Te itt már betörtél a Nemzeti Bankba, érted? Mert azt hitted, hogy bankot még mindig úgy rabolunk a Simaszba fegyverrel.
3: Szólítsatok csak Matolcsinak.
1: Hát öltönybe rabolunk bankot. Hát rátette a legót a répára, megnyomta a répát, kiadta, rádobta, és szatyorba répás kódostul elvitte az önkiszolgáló kasszába.
3: És hogy az egészet?
2: Mikor jön a kísértés? Elmegy, nézi a répát, lemérte. elmegy a legós pulthoz, és ott megáll, és azt mondja, hogy
1: Szerintem a legó a fejlődés történet, mondom. Tehát a legó már a harmadik visszamenete. Tehát először lehet, hogy csoki, vagy téli szalámi, vagy kaja, vagy pia, átment. Oké, akkor gyümölcs, megint átment. Uh-huh. Már megvan a kaja, megvan, és csak a harmadikra már viszek valamit a gyereknek is. Tehát, hogy nem egyből a legó jött, nem azzal kezdesz. A legó már az, amikor már azt gondolod, hogy Alcapone vagy. Itt már mindent lehet, úgyse buksz le. Na gyere, legó, és akkor viszed a legót.
3: És a csokinál is ugyanannyi répát kellett lemérni?
1: Hány darabos répát tett bele, hogy ugyanannyi legyen, mint 250 grammos milkacsoki. Hogy tudta, hogy annyi a répa? Nem. Rátette a csokit, azt rágyomta a répát. De jó, nem volt rossz felé. Nem volt. Én szájtát hallgattalak egy ideig.
3: Mondom, olyan jó vagy.
2: Én mentem vele.
3: Júlival itt kapaszkodtunk, hogy már faragja a répát.
1: Ugye? Én már itt láttam, hogy szeleteli a répát, már vágja ott, leméri grammonként, érted el, mert ennél sokkal egyszerűbb. De jó, nem volt rossz.
2: Új értelmet nyer az, hogy hozzak valamit a boltba.
1: Igen,
2: pármit kérhetsz.
1: Nem voltál rossz. Jót mondtál, csak teljesen másról, hogy
3: így. Én más logika útján. Hát
1: mondj egy időjárás, abban jó vagy.
3: Jó.
1: Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Attila, jó reggel, csáó.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello Attila, mi újság? Honnan hívtál minket?
5: Győrből hívd a titeket. Hát munkahelyen voltam, hallottam a rádiót, mindig szoktál titeket hallgatni, mert ez az időszak a legjobb talán a munkaidőben. Ezt nem hallotta senki, úgyhogy nagyon örülök, hogy bekerültem a játékba, nagyon kedvesek voltatok, vagy vagytok.
2: Mész a kitelepülésre?
5: Nagyon remélem, igen, mindenfajtaképpen, ha beszéltük a feleségemmel, még tényleg jó idő lesz, aztán akkor az egész család megy ki. Van egy kis két éves kislányom, aki most lesz május végén 2 éves pontosan, meg a nagyobb lányom, az meg novemberben lesz 5 éves. Mm. Meg van mellettünk egy hatalmas nagy testű kutyánk.
1: Jó, nem mondd el az egész. Figyelj, Attila! Van két macskánk a szomszédban, vannak tyúkok, egy postagalambotot még növesztünk a szomszédban. Figyelj, Attila, nagyon jó. Akkor ismerjük az egész családot. Hogy állsz a takarítással, meg a hangokkal? Ment eddig, amit ki kellett találni, Attila?
5: A hányás volt az abszolút legjobb, azt nagyon tudtam volna.
1: Az ment.
5: Igen, ment, úgyhogy remélem most. Hát jól megy minden, mert igazából...
1: Mert van egy nagy testű kutya. Jó, és még nem mondtam volna, van két macskány. Jó, na figyelj, Attila.
5: Nem, nincs macska.
1: Egy kakadó és egy galamb. Mutatjuk, hogy mi a hang, jó? Figyelj akkor. Aha.
3: A második rész.
1: A második az megvan, az első az nem könnyű. Mi a második? Mivel összesöpörtek valamit? Rendben van, igen. Na de mi a hang? Figyelj!
5: Hát a polcról leborult sok mindent. Letört egy polc, és leesett róla sok minden.
1: És az polc, jó? Figyelj, úgy bólog, mert előttetek van megoldás?
3: Van megoldás, nem ez, de nekem ez tetszik.
1: Tökéletes, Attila. Ha nagy testű kutya van, akkor mi ezt elfogadjuk. Mindent a nagy testű kutyákért, és aki a gyerekért. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
5: Figyelek.
4: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosó porszívó készülék.
1: Igen, kérdezik, kutya hány éves, hosszú szőrű, kiviszik esőbe?
5: Elmondhatnám, de hosszú lenne.
1: Igen. Jól van, két gyerek meg kutya mellé, akkor egy nagyon szép kis porszívó, azért csoda porszívó, felmos, takarít, mindent csinál, nagyon szép darab úgy egyébként. Igen,
5: el fogjuk nevezni, lesz ennek is neve, azt garantálom.
1: Jó.
5: A gyerekek elnevezik. Ja,
1: jó. Hogy hívják nagyon a kutyát? Örülök.
5: Kakaó.
1: Kakaó, igen.
5: Igen, kakaó, mert csoki barna labrador színe van, és...
2: Hullik a szőre?
5: Nagyon, éjjel-nappal. A nap 24 órájával, és azért minden napján.
3: Micsoda öröm ez.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Jól van, Attila. Hát akkor jó takarítást kívánunk neked, jó?
5: Hát köszönöm szépen, meg lesz.
1: Jó van. Oké, köszi.
5: Hajlátlátok.
3: Hello.
1: Köszönöm, nagyon örülök. Figyelj, de hallgassak a második rész. Valaki erre azt írta, figyelj. Itt a második rész. Figyelj. Mutatok.
3: Mi ez?
1: Valaki ebbét egy Deutsch Tobi munkaidőben. De hülyék vagytok. Figyelj, majdnem leestem. Igazi szemetek. Jaj, nagyon jókat írtak, igazi rohadékok. Na jól van, oké, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, úgyhogy senki se hova. És még holnap is van egy porcivónk, gyerekek, csak mondjuk, hogy mindig nincs vége. És hát ha ez nagy nyeremény, akkor a jövő heti nyereményeink, mert akkor ott meg 100 000 forint készpénz, tárgynyeremények, nagyon sok mindenünk van, amit viszünk a roadshow-ra. Ott sok-sok kiszámolta a Feri, ami 1 millió valamennyit adunk oda egy hét alatt. Tehát, hogy ez tényleg horror.
3: Egy hét alatt 5-ször. Hát az több, mint majdnem 4 millió
1: forintot. Majdnem 4 millió forintnyi ajándékot viszünk a kis kamionunkkal, gyerekek, úgyhogy érdemes hozzánk kilátogatni. Jó, Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk, ez a hétfő, és akkor azt mondja, Sopron, Szombathely, Dunóváros és Debrecen. Ezek az állomásaink, jó? De hát ezt még úgyis sokszor mondjuk. 2 perc, a pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasár.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Újra Rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Lehetünk az új bankod? A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
10: Gumiabroncsot szeretne? Nyári, 4 évszakos, acél és alufelni nagy választékban kapható. Az új gumiabroncsokat szereléssel, centírozással kínáljuk.
11: Fredestein gumiabroncs vásárlásakor értékes ajándékutalványt adunk.
10: Az akció 2026. május 31-ig tart.
11: Sigma Marker Kft.
10: Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszerviz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
12: Május 8-án az Osamban ünneplem az 1 éves szülinapomat. Spórolja VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
13: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
12: Irány az Osan! Spórolj okosan!
14: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
15: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
16: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
17: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
18: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
19: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
20: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Sok baleset, itt a sofőrök és gyorshajtók aggasztó heti mérleg az utakon. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. 28 véradó közel 100 életet segíthetett megmenteni Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Súlyos és elgondolkodtató számokat tett közzé a rendőrség az elmúlt hét közlekedési helyzetéről. Bács-Kiskun vármegyében 63 baleset történt, ezekben összesen 26-an sérültek meg, miközben több ittas sofőrt és gyorshajtót is kiszűrtek az egyenruhások, írja a polisz.hu. A hatóságok 11 olyan járművezetőt igazoltattak, akik alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, közülük 2 balesetet is okoztak, ellenük eljárás indult, jogosítványukat bevonták. A gyorshajtás továbbra is komoly probléma, egy hét alatt csak nem 1500-an lépték túl a megengedett sebességet a vármegyében. A bírságok akár több 100 000 forintra is rúghatnak. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Sikeres véradást szerveztek a Neumann János Egyetemen a Magyar Vöröskereszttel közösen. A keddi eseményen 28 hallgató és oktató adott vért, amellyel a számítások szerint közel 100 rászoruló beteg ellátásához járulhatnak hozzá. Bár az allergia szezon miatt többen végül nem tudtak részt venni a véradáson, így is sokan vállalták az önkéntes segítségnyújtást, írja a hiros.hu. Az egyetemen évente több alkalommal is szerveznek hasonló akciókat, amelyek mára hagyománnyá váltak. A szervezők hangsúlyozzák, hogy minden egyes véradás 3 élet megmentésében segíthet, ezért továbbra is várják az önkénteseket a következő alkalmakra. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhűsödés a napos időszakokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, itt vagyunk, és 3-4-10 lesz, 5 perc múlva.
1: Csak a magam védelmében Soma SMS-e, Ácsi nem rakhatja fel a legót, mert akkor egyből lebukik. Így köszi van. Szépen, érted?
2: Hát ott azért
1: hogy fölrakod a legót a zöldségmérlegre?
0: Hát azért, aki mér zöldséget, ott nem figyelnek, minden felrakod. Fölrakod, gyorsan nyomsz egy répát, leveszed, már teszed is be. Nincs mindenhol kamera, abban nem vagyok biztos. Értem, hogy jössz vissza ebből a hány szelet répa, hány darab.
2: Én inkább fegyezgetem azt a répát.
0: Hány darabra kell törnöm azt a répát, hogy 250 grammos összerakható hajó legó legyen. De egyszerűbb, fölrakom a legót, és lemérem, de szép próbálkozás. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Kispál Patricia life coach volt a vendégünk. Ölel idegen embereket kis kiflibe, nagy kiflibe. Teljesen szürreális és felfoghatatlan. Ölelés terapeuta van ilyen. Behívtuk, megkérdeztük. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen nagy esemény volt már, amiről lemaradt, mert egész egyszerűen úgy döntött, hogy nem akar menni. Ugye itt a BL döntő kapcsán merült föl ez az, és a FOMO élmény, erről beszélgettünk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek. Igen. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
4: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
2: bizony.
0: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
4: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit.
4: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld!
4: Ez így van,
0: felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiflibe feküdjenek.
4: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem tűnik ennyire bizonyos. Ahogy a feleséged nem csinálja.
1: Valószínűleg a feleségétől ezt nem kapja meg, azért
4: megy
1: hozzád.
4: Így van. Ugye általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen, eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
0: addig kérdezek, amíg gondolkozol, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
1: Ja, tehát, valaki büdös?
4: Nem szükséges.
0: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
1: Ez egy másik szolgáltatás.
0: Na, hallgató kérdezte, hogy
1: zuhanytus, fürdő. Én néhány évvel ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis táblácskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
0: vége van, azonnal vége.
1: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
4: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
0: Hát tehát de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
4: Eddig érdekes mód nem volt.
0: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az fin van az enkül. Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi? Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon. Nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
4: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
0: Hol a határ? Nem. Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
4: hát
0: etikai, vagy morális?
4: Hát most, ha pont a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
0: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
4: nem, mint szuszog oda.
0: Nem, mint szuszog oda.
4: Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
4: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis simi?
4: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, mondd a nevem.
4: Nem.
0: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
4: Egy-kettő aha. Visszatérő már van. Nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
1: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
0: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
4: Sose kérdeztem még
0: erre. Nem kérdez, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
4: Információm. Aha. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt.
2: Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hiltig? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, hogy május vége.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem május tudom, például kocsit mosok.
1: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy
1: le most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél és hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-visszát.
1: Na, hát csupi. Érez ennyit.
0: Jó, hát csupi,
2: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne, egyébként
0: az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, hanem tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: az
0: Orbán.
2: Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Ez egy jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Fiatom, tehát ismerem, megvannak.
2: Vigyha!
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem én az én univerzumomban. Igen?
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
1: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most
2: mert,
0: mit csináljak, hogy... ha nekem csak a kis pes?
2: Ja?
1: Érted? Hát van tartása.
2: Azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet
0: adnak. Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
1: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program? Nem lehet tudni.
2: A Gergely Ugornyai felolvasó estre nem jön.
0: Mi van, érte, tapros,
2: érte. Bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
1: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehet.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest. Tudod mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jókkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
2: Hol van a két jegy?
1: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
1: de a arra, nagy dolgok, a nagy az, dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem.
1: Nekem
0: de, hogy nem,
1: volt
0: nem.
1: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
1: Utána
0: Michael.
1: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál
0: helyette? Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
1: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
1: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
1: hogy
0: kaja, pia,
1: gyerekek,
0: koncert,
1: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy de nagy volt, akár és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó George Michael lett volna.
1: Nem láttad.
0: Adja ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
1: Egyébként igen.
0: De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Nem, igen? Nem az akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézek.
1: Túl sok jót kaptál az élettől, haver.
2: Már semmit sem tudsz értékelni.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó, tétek,
0: nem, mondta, nem, fél, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy fél, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség. Azt... Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, ha most téged nem érdekel, állnál ott.
1: Nem.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, itt vagyunk, gyerekek, egy elköszi, és hát volt egy nagy kedvencünk. Egy nagy kedvencünk, úgyhogy hívjuk a naphallgatóját. Ő nagyon-nagyon-nagyon vicceset írt, ugye? Azt kellett korán reggel kitalálni, hogy hova megy vajon Juli. És hát erre próbált bennünket rávezetni, és hát szenzációs megfejtések jöttek hallgatóinktól, hogy vajon Juli mit csinál, és hova megy, és mit próbál Maki újra.
2: Maki újra.
0: És erre írt nekünk egy hallgató.
5: Tetszett,
0: amit
5: írtam?
0: De figyeljét, te! Halló, hogy hívnak? Ciao.
5: Bence vagyok, sziasztok!
0: Hello, Bence, de te már bukni láttad, mert ugye a Dajcsos SMS után írtál nekünk 9:30 előtt, hogy na, buktam a buttplugos SMS-t.
5: Igen,
0: mert
5: ez a Dajcsom is az jó volt itt a második részben.
0: Ez nagyon,
2: erős volt, igen.
0: Ez nagyon, nagyon vicces volt. Igen, ő is lehetne a naphallgatója, abszolút nagyon igen. Erős volt, de már reggel a buttplug workshopot megszavaztuk neked, hogy az nagyon nagy beírásod volt, hogy Juli buttplug workshopra megy, aki nem tudja, mi az, nézzen utána, hogy mi az.
2: Érdekesek lesznek a találatok.
0: Igen, érdekes találatok lesznek, úgyhogy ez csak érdekes bejutni. Mondasz egy keresztneved?
1: Már mondott.
5: Bence vagyok.
0: Ja, Bence, mondtam,
1: még mindig, ilyenkor azt kell mondani, hogy még mindig Bence.
0: Igen, még mindig Bence. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó, Bence?
5: Jó.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Látod, egy kis kultúra is van nálunk. Ritkán, de van kultúra.
5: Rám fél néha, igen.
0: Vicces volt, amit írták. Köszi, minket hallgass, ciao.
5: Köszi, jók lehetek. Csöcső, hello.
0: Egyébként a Dajcsos SMS is. Ma két nap hallgatói volt. Jó volt, igen. A Dajcsos Tomi munkaidőben nagyon nagy duma volt.
2: Milyen szórakoztatom, amikor egy bátlágos SMS-re nyersz egy szabadtéri
1: Szegedi szabadtéri
0: programokra. Kulturális programot nyersz azáltal, hogy buttplugos SMS küldesz nekünk, hogy buttplug workshopra megy a Juli. De hát ez ettől jó. Holnap te vagy újra,
2: igen.
0: Mi pedig utoljára akkor, ugye? Egy a hétfői rócsú előtt.
1: Vége az egésznek.
0: Vége.
1: Nem kell jönni többet.
0: Beszártanak minket is, mint a tényeket.
1: Persze.
0: Jövünk még, gyerekek. Holnap akkor itt vagyunk. Puszi mindenkinek. Csőt, sziasztok. Ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
11: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
14: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi kárgó start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi kárgó start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
13: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatus fürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
17: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
18: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
19: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
20: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
21: Május 24.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a rádió egy gonggal, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós, és egészen 14 óráig itt leszek veletek, ahogy ígértem ma is. Csütörtök van, május 7-e. Az idegen nyelvvel, az angol érettségivel folytatódott az érettségik sora a diákoknak. Mi pedig folytatjuk az óra slágerét, a játékot, amivel nyerhettek óránként Oklahoma Burger menüt a Ritz Burger and Barbecue-ba, illetve ma is van napi nyereményünk 16 és 17 óra között egy műszaki vizsga, és páros napi belépő, hogy a második Kecskeméti Summer Festre jár majd a nap nyertesének. Megjelölök egy dalt ebben az órában is, és ha nyerni szeretnék üzenetet, küldjetek a 29 414 020

Ha tudjátok, hogy mi az óra slágere. Bibi Rex és Faithless újdonságával folytatjuk, mindjárt a netpercek rovatunkkal is jelentkezünk. Közben pedig arról kaptunk információt, hogy a Vágó utca le van zárva, a tűzoltók és a mentők is kint vannak. Nem tudjuk még mi történt, de ennek is próbálunk majd utána járni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a netpercek rovatunkkal folytatjuk. Már a szavak kiejtését is gyakorolhatják a felhasználók a Google fordítóban, így jobban felkészülhetnek a valós párbeszédekre. Egy nyelvet elméletben megtanulni nem elég, sokat számít a gyakorlat, így például a kiejtés is. Ebben segít a Google fordító újdonsága, amely a mesterséges intelligenciával segít elsajátítani és javítani a kiejtést egy új nyelv tanulása során. Az új eszköz elemzi a beszédet és azonnali visszajelzést ad arról, hogyan lehetne javítani a kiejtést, mielőtt elkezdene valaki emberekkel beszélni a tanult nyelven. A funkció eléggé hasonlít a Duolingo kiejtés gyakorló feladataihoz. A Google fordító új funkciója első körben az Egyesült Államokban és Indiában lesz elérhető angol, spanyol és hindi nyelveken. A cég egyelőre nem közölte, hogy kiterjeszti ezt a funkciót más régiókra is, ráadásul egyelőre csak az androidos alkalmazásba építették be kiejtés gyakorlást, és az iOS abba pedig nem. Az újdonság a Google fordító 20. születésnapját övező eseménysorozat része. A cég szerint ez volt az egyik leggyakrabban hiányolt funkció, így feltételezhetően később még több régióban is, és nyelven elérhetővé teszik majd.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Az óra slágerével nyerhettek ma is óránként, és van napi nyereményünk is. A Vága utcában pedig az egyik társasházban egy elektromos szekrény égett, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Mindjárt mondom a további részleteket, de jön Ellen Walker és az Alone itt a Rádió egy gonggal.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma kezdődik a 8. Gyergyó hétvége. Lakitelekem ma és holnap gyermekeknek szóló programokat tartanak a Matóka Együttes és a Gyergyóból érkező hagyományőrzők közreműködésével. Szombaton délelőtt a Kecskeméti Népiparművészeti Gyűjteményben folytatódnak a programok, ahol népi játékok, bábelőadások várják majd a családokat. Délután 3 órától pedig Kecskemét főterén a Gyergyó hétvégére érkezett hagyományőrzők, táncosok előadása kezdődik. Ugyancsak hétvégi program az Arany Homok Egyesület szervezésében holnap kezdődik és vasárnapig tart majd a helyi termék ünnep Hungarikum Fesztivál a főtéren, ahol gazdag programkínálattal, autentikus ízekkel és felejthetetlen hangulattal várják majd az érdeklődőket. További részletek az aranyhomok.hu weboldalon olvashatók. És még egy szombati program a helvéciai szőlős gazdák és gazdák köre szervezésében rendezik meg Helvécián a traktoros napot. Az esemény reggel 8 órakor felvonulással indul, majd a 9 órási megnyitót követően fél 10-kor indulnak az ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyek. Lesz program bőven most hétvégén Kecskeméten és a környéken. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz. Ti pedig keressétek az óra slágerét, mert azzal nyerhettek, mégpedig egy burger menüt.
0: Legújabb játékunk nyereményeit már az idei nyáron élvezheted. Az óra slágere a Rádió egy gongon.

0: a Rádió 1 gong, közlekedési információk következnek. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán a főváros fele vezető oldalon a 39-es, 25-ös kilométerek között kaszálnak, mozgóterelés mellett, jelenleg Ócsa után torlódik a forgalom a belső sáv zárása mellett. Kecskemét belvárosában a Vágó utcán pedig útzár, mert a katasztrófa védelem munkatársai tűzoltók jelen vannak, ugyanis egy elektromos szekrény égett az egyik kecskeméti társasházban, a Vágó utcában. A tüzet megfékezték, eloltották, kiszellőztetik és átvizsgálják a füsttel megtelt épületet, úgyhogy a Vágó utcát most egy ideig még kerüljétek el.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: A folytatásban pedig egy olyan dal következik, amivel nyerhettek itt a Rádió 1 gongon. Az óra slágerét indítom. Hamarosan most csak egy kis részlet. Három és fél perc múlva pedig elejétől a végéig játszom ezt a dalt, úgyhogy van idő még kitalálni, hogy vajon mi lehet az óra slágere, ki az előadó, mi a dal címe.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázat és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
11: Kecskemét, Matkói út 3,
12: www.gumispet.hu.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
16: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. A Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a budapesti bajnokok ligája döntőben. A párizsiak az előző heti hazai 5-4-es győzelmük után tegnap este Münchenben 1-1-es döntetlent játszottak a Bayern ellen. A címvédő így 6-5-ös összesítéssel harcolta ki a fináléba jutást. A BL döntőt május 30-án rendezik a Puskás Arénában. A hazai pályán aratott egy gólos győzelem után tegnap este ilyen különbséggel 31-30-ra kikapott a Füchse Berlin vendégeként a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjében. A párharc így 7 méteres párbajban dőlt el, amely során a berliniek pontosabbak voltak, és 4 hetest belőttek, míg a veszprémiek csak 3-at, szóval a német csapat jutott be a 4-es döntőbe. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte Ausztráliát a Hollandiában zajló Divízió 1-es világkupa selejtező sorozat utolsó fordulójában. A miénk ezzel a sikerrel a 6. helyen végeztek a tornán és kvalifikálták magukat a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa szuperdöntőre. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Mindjárt sorsolok is egy hallgatót, aki megnevezheti az óra slágerét és mehet burgerezni. Most pedig jön az a csapat, akik majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is zenélnek. Ők Switch Disco, és ez most az iPhone You című dalok.

0: Az óra slágerét megnevezheti következő hallgatónk. Csörög a telefon, valahol valakinél.
1: Szia, Miki!
0: Szia, szia! Faragó Miklós, Rádió egy gombból. Valóban mi keresünk, és én vagyok. Tudod akkor, hogy miért hívtalak, igaz?
1: Igen.
0: Katalin, ha minden igaz a vonalban.
1: Igen.
0: Katalin, hát mi volt az óra slágere?
1: Lady Gaga, Deep Dance.
0: Tökéletes. Ez azt jelenti, hogy megvan az Oklahoma Burger menüd a Ritzburgen jó voltából. Jó étvágyat majd hozzá.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Van napi nyereményünk ma is. Figyelted a héten a játékunkat, hogy mit sorsolunk minden nap végén?
1: Igen, azt hiszem van egy bérlet.
0: Páros napi jegy.
1: Ja, igen, napi jegy, meg egy autó. Micsoda?
0: Műszaki vizsgára. Lehet elvinni az autódat, hát nem autót, hanem a műszaki vizsgát, ugye állja majd a diós gumi kiskörös kecce, de a napi páros belépő egy az egy eseményre, a Kecskemét Summer Festre szól majd, ami nyáron lesz, úgyhogy ezt a két nyereményt napi nyereményként sorsoljuk majd délután, úgyhogy kalapba tesszük a neved. Sokkal könnyebbet kérdezek még, Rádió egy szlogenje megy még?
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, vagy valami ilyesmi?
0: Hát pontosan így, és miért szeretsz minket hallgatni, Katalin?
1: Konkrétan szeretem a hangodat, meg naplakészek vagytok.
0: Nagyon. És most a következő dal is egy nagyon jó dal, Kamrád és a B-Mine, ezzel indul a következő óra, úgyhogy maradj vonalba, felírom az adatokat, beszéljük az részleteket a nyereménnyel kapcsolatban. Ne tedd le, szia!
1: Szia!
0: Ha ti is szeretnétek nyerni, nincs más dolgotok, mint a következő órában is figyeljétek az óra slágerét. A digitális világról, arról, hogy átok vagy áldás ez a világ, az online tér, erről fogok majd beszélgetni vendégemmel, Hegymegi Istvánnal, addiktológussal, 11 és 12 óra között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Ritzburgert, de akár

0: Rádió 1 gongon. A Rizburgeren Barbecue Kecskemét, a Diósgumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Szia!
10: Hello!
9: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
10: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
9: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
13: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása a legnagyobb legendákkal. Bonnie Tyler, Earth, Wind & Fire, plusz Florida, Timbaland,

0: Festival.hu-n.
1: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövess be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
2: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
3: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
4: Most már tényleg itt az ideje, hogy akciósan beszerezze a tavaszi újdonságokat. Az Alföld áruházban csütörtöktől szombatig 7000 forinttól 15% engedményt adunk, ha bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ne feledje! Szombaton 16 óráig várjuk az Alföld áruházban.
5: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Petíció indult a 44-es főút biztonságosabbá tételéért. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. Félegyházi rendőr is elismerést kapott a rendőrség napján.

0: telepítését, írja a Baon. A szakemberek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a vadállomány nem sűrűbb ezen a szakaszon, mint máshol. A balesetek számát inkább a nagy forgalom növeli. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
0: Több szakember munkáját ismerték el a rendőrség napja alkalmából a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság ünnepélyes állománygyűlésén. A díjazottak között volt Beszényi Nagy Tímea is, aki az év munkatársa címet vehette át. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság ügyviteli segéd előadójaként végzett munkájával a háttérben dolgozó precíz szakemberek tevékenységét képviseli. Elismerése azt mutatja, hogy a rendőrség működéséhez nem csak a terepen dolgozók, hanem az adminisztratív területen dolgozók munkája is elengedhetetlen, írja a polisz.hu. Az ünnepségen több kolléga is díjat, előléptetést és pénzjutalmat kapott, az eseményt pedig egy ünnepi műsor tette teljessé. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Gong.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. 20 fok van kint, záporok tarkítják majd a mai időjárást, Kecskeméten a délutáni órákban számítani lehet záporra, úgyhogy lesz egy kis csapadék az előrejelzések szerint. Nálunk pedig lesz egy olyan dal, amivel nyerhettek, mégpedig egy Oklahoma Burger menüt a Ritz Burger and Barbecue-nak köszönhetően. Az óra slágerét figyeljétek, a nyerni szeretnék üzenetet a 29-414-020-ra kell elküldeni, amint tudjátok az óra slágerét, a dal címét és az előadó nevét. Napi nyereményt is sorsolunk majd délután 4 és 5 között. Nem sokára téma, Hegy meg Istvánnal addiktológussal beszélgettek, de előtte itt van Sam Felt, ez a Memories.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk vendégét, a Mentál Addikt addiktológiai konzultánsát, Hegymeg Istvánt, akivel tegeződve fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szia!
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Amiről pedig beszélgetni fogunk, az ugye a digitális világ, ami az iskolai tanításban átok vagy áldás, fejtegetjük azt, hogy a digitális világnak előnyei, hátrányai vannak, meg hát ott vannak a pedagógusok, és volt egy szakmai nap is, ahol előadóként jelentél meg, ha jól emlékszem, néhány héttel ezelőtt. Pont ez volt ugye a téma.
3: A Kecskeméti tankerületnél volt ez az előadás, közel 100 pedagógus vett részt, és lett meghívva a tankerületből. Itt a cél az volt, hogy beszélgessünk nyíltan, bátran, szenvedéllyel az internet világáról, illetve az internet adta lehetőségekről, veszélyekről, ami az oktatásban megjelenik.
2: Ugye néhány éve bevezették azt, hogy a mobilokat reggel le kell adni, aztán majd délután kapják vissza a diákok. Ezzel is indítottad az előadást, talán ott is szóba került, hogy tapasztalhatják a tanárok is, és jönnek az elvonási tünetek már pár óra múlva, hogy ez látható? A pedagógusok erről számoltak be egyébként?
3: Abszolút, tehát hogy amikor már ennyire teret hódított az eszköz a gyerekeknél, tehát ha megnézzük, itt már az a 7-8 éves gyerekeknek a kezébe otthon az okostelefon, tehát innentől kezdve a rászokás az zajlik, a nyilván az idősebb korosztálynál már egyértelműen szervül, tehát a mindennapok szerves részévé válik. Igen, reggel 8 órakor, amikor leteszik az eszközt, az azonnali megvonást vagy elvonási tünetet hozhat, és ez megjelenik abban például, hogy a gyerek idegesebb, nyugtalanabb, pszichoszomatizálhat akár, izzad egy kicsit, meg nem tudja, hogy mi a baja, de valami nem oké, és nyilván ezt a pedagógus érzékelheti úgy, hogy valami zavar van, akár ez lehet viselkedési probléma, de nem, hanem alapvetően működik az elvonás, hogy ezekről jó tudni, hogy milyennek a háttere, hogy van ez jelen, és a pedagógusként ilyenkor mi a lehetőségem.
2: Igen, mert a pedagógusok azt tapasztalják, hogy a gyerekek izgálgábbak, nem bírják végig akár a 45 percet, figyelmetlenek, de itt szóba került az is, hogy nem lettek figyelmetlenek a gyerekek, csak másként figyelnek ma már.
3: Igen, itt pont beszéltünk itt az előadás folyamán, hogy az X generációról beszélek, akik jellemzően a pedagógiában dolgoznak, tisztelet nyilván a sok-sok kivételnek, akik fiatalabbak, de ez a generáció alapvetően lassabb, megfontoltabb, fókuszáltabb, ez igaz a pedagógusra egyértelműen, míg a gyerekek sokkal gyorsabbak, sokkal szerteágazóbb a figyelmük, multitaskingolás van, tehát egyszerre több téma is ki van nyitva, több ablak van nyitva az okostelefonon, tehát több területen vannak jelen, tehát nem figyelmetlenem, hanem másképp figyel, sokkal-sokkal szétszórtabban, mint ahogy mi tesszük ezt, és ez nekünk nagyon nehezen emészthető, vagy akár furcsa lehet.
1: Téma a Rádió egy gongon. Legújabb játékunk nyereményeit már az idei nyáron élvezheted.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Rádiónk vendége Hegymegy István, a mentál addiktológiai konzultánsa. Ez a digitális világ azért a gyermekkort is valamilyen szinten formálja, hiszen amikor én gyerek voltam, nem voltak még okostelefonok például. Manapság pedig, aki megszületik, ugye, vagy a 2010-es, vagy nem is tudom, honnan számíthatjuk, ugye.
2: 2010-től.
1: Már ott van, tehát, hogy pár hónapos a gyerek, és a telefon a közelében van, érzékeli anya is, nyomja apa is.
2: Nagyon jó példát említette, 2010 az alfa generáció ugye megjelenése, tehát ők már masszívan az internetbe és az eszköz használatba, az okostelefonba születtek bele, és párhuzamosan a szülők is. És ez nagyon izgalmas, hogyha megnézünk egy családot, egy családi dinamikát, amikor ülünk otthon este, nagyon sokszor azon, hogy apa kezébe is ott az eszköz, anya kezébe is ott az eszköz, teljesen mindegy, hogy milyen okból, lehet ez munkavégzés, lehet ügyintézés, de lehet egyszerűen csak időtöltés. Tehát lekapcsolódunk egymásról, a valós szemtől szembeni élmények redukálódnak, csökkennek. Nagyon sokszor a virtuális élmény. Nem ritka, hogy a gyerek ül a szobába, és anya valamilyen üzenő platformon ír neki, hogy gyerek ész a vacsora. Ahelyett, hogy anya letenni a telefont, bekopogna az ajtón, besétálna a gyermekhez, és mondaná, hogy gyere, vacsorázzunk együtt.
1: Erről az jutott eszembe, hogy a munkahelyeken is tapasztalni lehet ilyet.
2: Abszolút, tehát ez a virtuális jelenlét normalizálódott, és nagyon furcsa most már, amikor egy ilyen fiatal gyereknek benyitunk a terébe, és élő szóba szeretnénk valamit megosztani, ugyanis a tanítás során ez zajlik. Tehát nekik ez egy nagyon furcsa közeg, nagyon furcsa a platform, és itt ebből lehetnek konfliktusok.
1: Itt a beszélgetés előtt szóba került az, ugye, amikor egyeztettünk, hogy a fiatalok érzelmi fejlődésére van hatással ez a digitális világ, nyomot hagynak bennük.
2: Kutatják, figyelik azt például, hogyha a gyerek nem látja apának, vagy nem látja anyának az arcjátékát, tehát amikor van egy feszültség, amikor van egy öröm, vagy van egy meglepődés, és nem tudja lekövetni az arcon, magyarul nem kódolja az érzelmeket, utána későbbiekben az érzelmi intelligenciája sérül, vagy alacsonyabb tud lenni, szemben azokkal a gyerekekkel, akik nagyon sokat vannak élőben a szülőkkel, egymás szemébe néznek, és az érzelmeiket egyenesbe élik meg. Tehát nem egy közvetítő közegen keresztül, vagy egy szűkített közegen keresztül, ahol nincs is ilyen információ. És későbbiekben nagyon nehezen kezdenek bármit is éles helyzetekkel ezek a gyerkők, amikor nem tudnak mit kezdeni egy mosollyal, vagy egy dühös arccal.
1: Említettük itt a figyelmetlenséget, ugye halljuk azt is sokszor, hogy figyelemzavaros gyermekek. Ez a digitális világ térnyerésének az eredménye, hogy egyre több a figyelemzavaros gyermek? Van összefüggés valószínűleg?
2: Növekszik a létszám kétségtelenül, tehát nagyon sokat halljuk az ADHD kifejezést, mint ugye a nehézség vagy kihívás egy gyereknek a fejlődésében. Ugye itt a figyelem zavar és a koncentrációnak a zavara. Egyre többen vannak, sokszorosán a nőtt a korábbi generációkhoz képest az esetszám. Igen, nagyon sok dolog van egyszerre nyitva, nagyon sok dologra van egyszerre fókuszálva, és ez óhatatlanul a prioritást fölborítja, és nem megfelelő módon vannak jelen a gyerekek. Nem biztos, hogy az van a fókuszukban, amit mi éppen gondolunk.
1: Sokszor halljuk azt is, hogy offline-online világ, a kettőt valahogy össze kell kapcsolni, ez is egy kihívás, azt gondolom.
2: Én azt gondolom, így van, az megint csak a saját generációmra hivatkozom, az X-esekre, mi nagyon jól megvagyunk az offline világban, kimondottan jól érezzük magunkat, de engedjük meg magunknak, és ezáltal a gyerekeknek is, hogy bemenjünk az ő világukba, kopogtassunk be, lépjünk be az ő virtuális világukba, az ő online világukba, hadd vonódjunk be mi is, hadd kapjunk információt erről. Szoktam ilyen fordított helyzeteket teremteni gyerekekkel prevenciós munkám során, amikor kérem őket, hogy tanítsatok, hogy mi most a tuti, mi most a platform, mi a jóság, milyen szlengek vannak, tehát mutassátok meg a ti világotokat, roppant mód élvezik, amikor az idősebb generációt bevihetik a málnásba, és ott ők lehetnek a tanítók. Lélia!

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A digitális világ térnyerése átformálta az életünket. Átok vagy áldás a digitális világ, illetve előnyeiről, hátrányairól beszélgetünk Hegymegi Istvánnal, a mentál addiktológiai konzultánsával. Ha azt nézzük, akkor a digitális világ alapból a jelen van már jó pár éve az iskolákban is. Ott vannak a tabletek, laptopok, vagy hogy ezen tanulunk, tehát meg kell találni az egyensúlyt, és ezt is tanítani kell akár a gyermekeknek, nem? Hogy egy határt szabni, vagy talán a határa lehet, vagy szabályrendszere, vagy hogyan lehetne ezt?
2: Ezt nem is kérdő szóként tenném fel, ahogy mondtad, hanem egyértelmű kijelentés. Szabályok, keretek, határok. Tehát ha ez megvan, ez egy nagyon nagy biztonságot ad mind a gyereknek, mind a szülőnek, mind a pedagógusnak, hogyha ezek megvannak. Borzasztó nehéz ezeket felállítani, de amikor már ezek megvannak, és következetesen e szerint járunk el, vagy e szerint élünk, akár bent a családban, akár bent az iskolában, akkor ez nagyon nagy biztonságot ad a szereplőknek. Tehát, hogyha én tudom, hogy egy órát használhatom az eszközt, mondjuk szombat délelőtt, akkor az egy óra biztonságot ad. De amikor a határok kinyúlnak, átmennek, és olyan partalanná válik, hát onnantól jönnek a konfliktusok.
1: Napokban volt egy olyan hír, hogy nem is tudom hány órán TikTokozott valaki.
2: Dél-koreai gyerekeknél csináltak felmérést például a függőségről, tehát itt az internet használat függőségéről, ilyen 75% volt a 14 és 18 éves korosztályban, akinél súlyos előre haladott függőséget állapítottak meg, mert a képernyő idejük 7 óra felett van egy nap. Ha csak visszaelkezdjük bontani a napot, hogy mennyit alszunk, mennyit töltünk el egyéb tevékenységekkel, és akkor ott marad egy tisztán 7 vagy annál több óra. Én a gyerekeknél most itt rákérdeztem több helyen is, a 3 óra az minimum. Tehát 7 köznap a 3 órát saját maguk visszajelzik, hétvégén ennél sokkal több. Kérdés, hol van a határ, hol van a keret, a szülő mit állított be, vagy mit nem. Tehát ez egy állandó nyitott kérdés, és azt gondolom, hogy ebben nem szabad megállni, nem szabad ebbe bele nyugodni, ezekre a határokra, keretekre szükség van, mert különben hosszú távon nagyon-nagyon nehéz helyzetek teremtődhetnek mind a figyelemben, mind a tanulásban, és utána a szociális kapcsolatokban is.
1: Pontosan, és ugye ezek az alkalmazások szinte végtelenek. Mármint úgy értem, hogy soha nincs vége a görgetésnek.
2: Nincs vége. Pont itt az élmény ebben, hogy ad egy ilyen majdnem élményt, minden görgetésben ott van a majdnem megkaptam a választ, majdnem meg elértem valamit a játékokban is, már csak egy valami hiányzott ahhoz, hogy elérjek egy szintet. A majdnem élmény, ami nagyon erős hajtóerő, abszolút termeli az összes minden dopamint és mindent, ami ezt nagyon jól eteti, és egy végtelen sztorivá válik. Most itt nem elterelve a sorozat függőség is pont erről szól, hogy a sorozat végén nem tudjuk meg, hogy mi történt a főhőssel, az majd a következő epizódban jön, és így tovább.
1: Ami még eszembe jutott, hogy felnőttként is beleesetünk függőségbe?
2: Mindenképpen, tehát a tartalomfogyasztás és nyilván a platformok használata abszolút függőséghez vezet, és vezethet. Ennek a felismerése nem könnyű, mert ugye összekeveredik a munka és a magán élet, ugye ez kötelező eszközünk is nagyon sokszor. Vannak erre tesztek, amivel meg lehet nézni, hogy is vagyok ezzel. De alapvetően itt érdemes megkérdezni a környezetünket, hogy látnak ők engem. Az eszköz használatomban problémásnak látják-e, túl sokat vonulok-e el, túl sokat vagyok-e távol a közösségemtől. Az első jó teszt és visszajelző lehetőség az a közvetlen környezetem, akár a családom, vagy mondják el, hogy látnak engem az eszköz használatomba.
1: És így lezárásként csak, hogy van megoldás, tehát ki lehet jönni ebből a függőségből valamilyen úton módon. Lehet, hogy rövidebb, de lehet, hogy hosszabb távon.
2: Hiszem és vallom, mert nem is csinálnám talán a munkámat, hogyha nem hinnék ebbe, és vannak is eredmények. Mindig kell adni alternatívát. Ha valamit elveszek az agytól, ha elveszek egy stimulátort, mondjuk az internetes játékokat, akkor helyette valami jó dolgot, egy más dolgot kell adni, legyen az mozgás, legyen az offline dolog, beszélgetések, élmények, táncközösség, stb. Tehát élő húsvér történetet kell oda tenni helyette. És akkor igen, akkor szépen ki lehet ebből keveredni.
1: Hosszasan lehetne még beszélni, és nem csak a digitális függőségről, hanem sok-sok függőségről, de most éppen erre fókuszáltunk a mai adásban. Várunk vissza legközelebb is, és köszönöm, hogy eljöttél most hozzánk.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon. Why wait to say, at least I did.

0: Rádió egy gong, csak igaziba is sláger megy. Mindjárt Taylor Swift dalával folytatjuk, jön majd a Fate of Ophelia, és valamikor jön az óra slágere is, amivel nyerhettek. Segítek, hogy nem Taylor Swift az óra slágerének előadója, de utána az a dal jön, amivel bizony az óra nyereményre szert tehettek, és van napi nyereményünk is, a műszaki vizsga, meg a páros belépő, hogy a második Kecskeméti Summer Festre a nap nyereményét majd délután 4 és 5 óra között sorsolja. Király Andor kollégám!
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési hírekkel folytatjuk. Az M5-ös autópályán figyeljetek, mert Kecskemét térségében a 86-os, 93-as kilométerek között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezett oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Szeged felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A 91-es kilométernél a Szeged felé vezető oldalon a Kecskemét dél pihenőhelynél a lehajtó ág le van zárva, így itt nem lehet elhagyni az autópályát, sem a pihenő, sem az 54-es főút felé. Az 54-es főút felől viszont használható a pihenőhely, és az autópályára is fel tudtok hajtani. Emellett pedig még felhívom a figyelmet, ahogyan az Útinform is írja, hogy az 5-ös főúton, Dabas környékén, a 43-as, 45-ös kilométer között marják az aszfalt burkolatot, úgyhogy ma is félpályás lezárásra, stórolódásra kell készülni az 5-ös főúton. Tehát balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Mindjárt sorsolok is egy hallgatót, aki megnevezheti az óra slágerét és viheti az óra nyereményét. Előtte még egy David Guetta dal, illetve most Lady Gaga, ez a Shallow.

0: isteni ízek, fesztivál élmény. Ezekre számíthatsz, ha beszállsz legújabb játékunkba. Az Óra Slágere a Rádió egy gongon.
1: Az Óra Slágere játékunk folytatódik, és most is egy burger menü a tét. Egy jó válaszért cserébe. Mi volt az Óra Slágere? Ez a kérdés.
2: Igen, tessék.
1: Hello, Faragó Miklós, Rádió egy gongból.
2: Ja, Ági Szia. Vagyok.
1: Hello, Ági, könnyű dolgod volt, nem, az Óra Slágerét illetően?
2: Igen, nem volt nehéz.
1: Nem volt nehéz, jól ismerd dal. Szereted?
2: Igen, igen.
1: Na,
2: igen.
1: Ki volt? Kik voltak ők?
2: Szerintem a Halott Pénz és a Valami van a levegőben.
1: Így igaz, már is megvan az óra nyereménye.
2: Nagyon jó.
1: Úgyhogy jövő héten elfogyaszthatsz egy Oklahoma burger menüt.
2: Hát megkóstolnám.
1: Hát akkor a lehetőség megvan, ez már garantált nyeremény. És van még napi nyereményünk, tudod, délután lesz napi sorsolás.
2: Igen, igen.
1: Egy műszaki vizsga, meg páros napi jegy a második kecskeméti Summerfestre.
2: Igen.
1: Melyiknek örülnél jobban?
2: Hát én inkább a másodiknak.
1: Inkább buliznál.
2: Igen.
1: Jó, de hát valahogy el is kell jutni oda. Mondjuk egy,
2: hát igen.
1: Egy olyan autóval, aminek van műszakia.
2: Így van.
1: Jó, oké, Ági, kalapban a te neved is, és akkor szép délutánt sorsolunk délután.
2: Köszönöm.
1: Tehát 4 és 5 között, úgyhogy lehet izgulni neked is majd. Maradj vonalban, adáson kívül beszéljük a részleteket, és a Daily Mix pedig, ahogy nézem, indul. Tudod, melyik dallal eláruljam neked?
2: Igen.
1: Ed Sheeran, Aziza. Négy óráig a mikrofonnál Faragó Miklós, és játszunk a következő órákban is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az Óra Slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minim

0: Az óra slágere a rádió egy gongon. A Risburger & Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Fáj a fejem.
5: Hamar elfáradok.
4: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
10: Kecskemét, Napsugár utca 2.
9: Beszélsz ki autóbontó.
11: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
12: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
13: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon!
14: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
15: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
16: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
15: Irány az Osan, spórolj okosan!
17: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldő néletrajzod a Lajos Mizsei munkakukac gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk!
18: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá, KTE!
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: 700 millió forintos fejlesztés megújul a kecskeméti Széktói stadion. 14 borverseny ez Kecskemét város bora címért. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy a szüllőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb szakaszába lépett a Széktói stadion felújítása Kecskeméten. A beruházás értéke megközelíti a 700 millió forintot. A munkálatok részeként megkezdődött a városi lelátó fedése, amely várhatóan augusztus végére készül el, így a következő idényt már korszerűbb körülmények között kezdheti a kecskeméti TE. A fejlesztés nem csak a fedést érinti, megújulnak a vizes blokkok és a büfé is, így a szurkolók komfortosabb környezetben

0: Ítje, hiszen a győztes bort hivatalos alkalmakon és ajándékként is használják, majd írja a Vármegyei Lap. A versenyt már 18. alkalommal rendezték meg, amely jól mutatja a helyi borászat hagyományait és jelentőségét. A szervezők szerint a kezdeményezés nem csak szakmai megmérettetés, hanem fontos üzenet is. Kecskemét múltja és identitása szorosan kapcsolódik a szőlő és a gyümölcs termesztéshez. Az eredményt pénteken hirdetik ki a főtéren, a helyi termék ünnepén. És ha már bor, évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy a szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet az Alföldön, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
1: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is meghagyott.
0: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet, a hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül alakul.
2: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
3: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, elstartolt a Daily Mix ma is, és Oklahoma Burger menüt nyerhettek óránként a Ritz Burger and Barbecue-ba a Daily Mix idejében is, és egész héten, még ma is holnap tart a játék. Napi nyereményünk is van, erről is mindjárt beszélek. A játékra SMS-ben Viberen tudtok jelentkezni. A számunk 20 9 414 020-as. Itt a Daily Mixben pedig jön Sam Felt, aki jön Magyarországra is. Így üzen a rádió hallgatóinak.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Itt van már is Cat csinálóként a Heart Like Wine a Daily Mixben. Saw the

Rádió 1-en. Ne veszteges értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az óra slágere a Rádió 1 gongon.

itt a Rádió 1 Gongol, csak igazi mai sláger megy. A napi nyereményünk az óra slágere játékában egy műszaki vizsga, illetve páros napi belépőjegy a második kecskeméti Summer Fesztiválra, ami majd július végén lesz. Úgyhogy bebiztosíthatod a helyedet, hogyha játszol velünk, és persze tudod, mi az óra slágere, amit hamarosan meg is jelölök, egy igazi mai sláger előtt hallhatod, hogy az bizony az óra slágere. A dal címét, előadó nevét jegyezd meg, és küld a nyerni szeretnék üzenetet majd SMS Viber számunkra 29 414 0 20-ra, ha nyerni szeretnél. Most pedig mindenkit elvarázsol Lady Gaga, ez a jól ismert Abracadabra itt a Daily Mixben.

ez az Óra slágere. Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió egy gong legújabb játékában. Az Óra slágere a Rádió egy gongon.

0: itt a rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy, az óra slágere pedig már elhangzott, úgyhogy jöhetnek az üzenetek, nyerni szeretnék, a 29-414-020-ra kell küldeni, ez az SMS Viber számunk. Keleten fordulatnak elő nagyobb esélye, zivatarok, záporok a délutáni órákban, és bizony a borongós idő miatt 19-25 fok várható, Kecskeméten is 20 fokot mutatnak a hőmérők. Nem sokára Álok és Eva Max közösével folytatjuk egy perc múlva itt a Daily Mixben, játszom nektek a Car Keys című dalt.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében 104-es, 103-as kilométerek között hézak kiöntést végeznek, úgyhogy a külső sávot zárták le. Az 5-ös főúton pedig a 86-os, 88-as kilométerek között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek. Martin Garrix, a holland DJ következik, ez most tőle a Butterflies itt a Daily Mix.

0: Az óra slágere játékunkban egy újabb hallgatónak nyílik esélye elvinni tőlünk egy burger menüt, és persze a nap nyereményére is esélyt kaphat.
1: Haló!
0: Haló, Faragó Miklós a vonalban, én innen a Rádió egy gongból. Szia!
1: Szia, Krisztián vagyok.
0: Krisztián, aludtál? Vagy pihentél?
1: Nem, füvet vágok.
0: Füvet vágsz, hát itt az ideje a fűnyírások. Milyen gyakran kell?
1: Sűrűn, elég sűrűn.
0: Sűrűn, két hetente, vagy három hetente? Vagy nálad?
1: Nem, hetente kétszer.
0: Hetente kétszer is. Nagy terület?
1: 1400 négyzetméter, nagyjából nem olyan nagy.
0: Oké, na, hát közben pedig szól a rádió egy gong, és hallottad az óra slágerét, mert küldted a nyerni szeretnék üzenetet. Mi volt a megjelölt dal?
1: Szerintem a Katy Perry volt, és a Lifetime.
0: Valóban, úgyhogy már is megvan az Oklahoma Burger menü a Ritz Burgernek köszönhetően, ehhez jó étvágyat kívánok majd.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jövő héten fogyaszthatod el, illetve a napi nyereményre is esélyt kaptál, van műszaki vizsga, meg páros napi belépőjegy a Kecskeméti Summer Festival, ami már második alkalommal lesz majd nyáron itt Kecskeméten, úgyhogy a napi nyertesünk elviheti ezeket a nyereményeket, a te neved is akkor a kalapba kerül, Krisztián.
1: Nagyon jó hangzik, köszönöm szépen.
0: Ennyire egyszerűen nyerhettek nálunk ezen a héten, itt a Rádió egy gongon. Folytatódik az óra slágere játékunk, egy dalt ismét megjelölök majd a következő 60 percen belül, és jövök néhány információval is, az angol érettségivel kapcsolatban közlekedési információkat is mondok, tőletek is várok persze, és közben hallgatjuk az igazi mai slágereket mixben, mert folytatódik a Daily Mix a Wonderful Life című dallal 13 óra után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Ritzburgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Ritzburgeren Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
7: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
8: Fáj be idén is az időgépbe. Deja Vu Fesztivál. Június 10-13. Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info. DejaVuFesztivál.hu.
9: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
10: Használd aktív bizalomkártyát és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
9: Irány az Osan! Spórolj okosan!
11: Gumiabroncsot szeretne? Nyári, 4 évszakos, acél és alufelni nagy választékban kapható. Az új gumiabroncsokat szereléssel, centírozással kínáljuk.
12: Fredestein gumiabroncs vásárlásakor érték ajándékutalványt adunk.
11: Az akció 2026. május 31-ig tart.
12: Sigma Marker Kft.
11: Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
13: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életében. érzéshez kell. Május 8-án pénteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra tapas bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
14: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
15: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
16: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
17: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá KTE!
18: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Sok baleset, itt a sofőrök és gyorshajtók aggasztó heti mérleg az utakon. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. 28 víradó közel 100 életet segíthetett megmenteni Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Súlyos és elgondolkodtató számokat tett közzé a rendőrség az elmúlt hét közlekedési helyzetéről. Bács-Kiskun vármegyében 63 baleset történt, ezekben összesen 26-an sérültek meg, miközben több ittas sofőrt és gyorshajtót is kiszűrtek az egyenruhások, írja polisz.hu. A hatóságok 11 olyan járművezetőt igazoltattak, akik alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, közülük ketten balesetet is okoztak, ellenük eljárás indult, jogosítványukat bevonták. A gyorshajtás továbbra is komoly probléma, egy hét alatt csak nem 1500-an lépték túl a megengedett sebességet a vármegyében, a bírságok akár több 100 000 forintra is rúghatnak. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
20: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
19: Sikeres véradást szerveztek a Neumann János Egyetemen a Magyar Vöröskereszttel közösen. A keddi eseményen 28 hallgató és oktató adott vért, amellyel a számítások szerint közel 100 rászoruló beteg ellátásához járulhatnak hozzá. Bár az allergia szezon miatt többen végül nem tudtak részt venni a véradáson, így is sokan vállalták az önkéntes segítségnyújtást, írja a híros.hu. Az egyetemen évente több alkalommal is szerveznek hasonló akciókat, amelyek mára hagyományosak.

0: Abban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek majd napközben, többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Hídvésen ellemulaszd az igazi mai slágerek sorában a legértékesebbet. Az Óra Slágere a Rádió egy gongon.

Ha Rádió egy gongot hallgatjátok, folytatódik a Daily Mix még ebben az órában, és egészen péntek délutánig az óra slágere játékunk is. Én Faragó Miklós vagyok. Az angol érettségi volt a következő megmérettetés a diákoknak. Erről is beszélek majd ebben az órában, illetve arról, hogy Kadafalván figyelni kell majd a hétvégén, mert forgalomkorlátozásra kell készülni a kadafalviaknak. Jövök a részletekkel és az óra slágerével is, hogyha megvan a megjelölt dal, akkor nyerni szeretnék üzenetet. Küldjetek a 20 9 414 020-ra, és nyerhettek egy burger menüt.

0: break my heart.
1: Ez volt az óra slágere a Rádió egy gongon.
2: A 2094-0-20-ra tudtok írni, nyerni szeretnék üzenettel, jelentkezhetek a játékra. Ne felejtsétek, délután egy műszaki vizsgát és páros napi belépőjegyet sorsolunk a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. Ezek a napi nyereményeink, részletek Facebook oldalunkon, Instagramon és a radioegygong.hu-n. A déli mixben pedig Ed Sheeran dalával folytatjuk most. Érkezik a Kamera című felvétel, amelyhez egyébként az ausztrál Cyril készített egy remixet. Ebben a verzióban hallgatjuk a dalt most.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Véget ért az angol érettségi, és hogy milyen témákban kellett szöveget írniuk a diákoknak, az angol érettségi már olvasható a hírportálokon, fogorvosi időpont lemondása és baráti tanács online csoportban. Na, ilyen témák merültek fel a mai angol érettségin. És egy angol dalt keresünk, legalábbis angolul énekelt az az előadó, akinek a dalát megjelöltem, és az az óra slágere. Jöhet még a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra, és jön Ray Dalton is mindjárt. I've been waiting for the sunshine. It's been a long time. I've got an appetite. Oh. Ez lesz a Do It Again a Rádió egy gongon, a Daily Mixben. Fél kettő van.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

0: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. 2 órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Jó hallgatni titeket.

0: Az óra slágere játékunk folytatódik, és a Daily Mix igaz véget ér.
1: Igen, tessék.
0: De itt van egy hallgató. Halló, szia! Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gombból.
1: Szia, Miki!
0: Hogyan szólíthatlak? Keresztnevedet
1: Katalin áll. Vagyok, szia!
0: Katalin! Na, meg kéne mondani, hogy mi volt az óra slágere, ki volt az előadó?
1: Dua Lipa, Break My Heart.
0: Nagyon jó, fejből ment mindez?
1: Hát igyekeztem, mi minden órában próbálkozunk.
0: Hát most összejött, megvan az óra nyereménye, egy Oklahoma Burger menü, a Ritz Burger jó voltából.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: És mivel mondod, hogy óránként próbálkozol, hallgatsz minket folyamatosan, miért szeretsz minket ennyire hallgatni?
1: Imádom a zenéket, feldobja a napomat, a napunkat, itt pont munka közben hallgatunk benneteket, úgyhogy nagyon élvezzük a műsort.
0: Milyen munka mellett jó a Rádió egy gomb? Mivel foglalkozol, mit dolgozol?
1: Könyvelek.
0: Hát akkor igen, jó, hogyha valami van a háttérben, de akkor nem zavar be a számolásba meg és egyéb könyvelésbe, jó?
1: Nem, okay. Megy az mellett is.
0: Oké. Okay. Második Kecskeméti Summer Fesztiválra napi páros belépőjegyet is sorsolunk napnyereményeként, meg műszaki vizsgát majd, úgyhogy az esély erre is megvan délutánra, oké? Okay?
1: Igen, nagyon-nagyon szurkolok magamnak, mert a barátnőmnek azt ígértem, hogy elviszem.
0: És ő nem játszik esetleg?
1: De ő is játszik.
0: Na, helyes, mert így akkor a dupla esély megvan, hát ha valamelyik őtöknek még nagyobb szerencséje lesz. De hát először neki is a kalapba kell kerülni, de te már egy kicsit közelebb kerültél, úgyhogy maradj velünk, adáson kívül beszéljük a részleteket, és további szép délutánt, jó munkát!
1: Köszönöm, nektek is!
0: Innentől kezdve Király Andor játssza majd az igazi mai slágereket, és jelöli az óra slágerét is. Nála is van burger menü, és persze nála van a napi nyeremény. Az esélyt megkaphatjátok, és 16 óra után felhívja majd a szerencsés nyertest, úgyhogy 29-414-020 ez a játék, illetve SMS Viber számunk, ahova jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet. A következő óra Lady Gaga slágerével indul, ez lesz a Dead Dance. Holnap találkozunk, 10 óra után érkezem, viszont hallásra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de

0: Az óra slágere a rádió egy gongon. A Rizbörgeren Barbecue Kecskemét, a Diósgumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
4: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
9: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
10: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
11: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
12: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
13: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
14: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kemping felszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
15: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
16: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendorom Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendorom Kecskemét Facebook oldalán.
17: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Petíció indult a 44-es főút biztonságosabbá tételéért. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. Félegyházi rendőr is elismerést kapott a rendőrség napján. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Egyre több a vadgázolás Kecskevét térségében, különösen a 44-es főút mentén, ezért petíció indult a szakasz biztonságosabbá tételéért. A kezdeményezők szerint az utóbbi időben megszaporodtak az őzekkel kapcsolatos balesetek, főként napnyugta után és hajnalban, amikor az állatok mozgása a legintenzívebb. A petíció három fő javaslatot fogalmaz meg, vadvédő rendszerek kiépítését, az útmenti növényzet rendszeres ritkítását, valamint modern, intelligens vadriasztó megoldások telepítését, írja a BAON. A szakemberek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a vadállomány nem sűrűbb ezen a szakaszon, mint máshol. A balesetek számát inkább a nagy forgalom növeli. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
20: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
19: Több szakember munkáját ismerték el a rendőrség napja alkalmából a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság ünnepélyes állománygyűlésén. A díjazottak között volt Beszényi Nagy Tímea is, aki az év munkatársa címet vehette át. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság ügyviteli segéd előadójaként végzett munkájával a háttérben dolgozó precíz szakemberek tevékenységét képviseli. Elismerése azt mutatja, hogy a rendőrség működéséhez nem csak a terepen dolgozók, hanem az adminisztratív területen dolgozók munkája is elengedhetetlen, írja a polisz.hu. Az ünnepségen több kolléga is díjat, előléptetést és pénzjutalmat kapott, az eseményt pedig egy ünnepi műsor tette teljessé. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most Rádió 1 Gong.

így folytatjuk. Dolgozzunk együtt, mindenkinek jó munkát kívánok, de azért remélem, hogy a délutánban lesz több olyan pillanat, amikor egy percre legalább meg tudunk állni, vagy legalább egy zenére. Hiszen továbbra is keressük az óra slágerét, könnyű lesz észrevenni, megígérem, abban a pillanatban, amikor megszólal akár az első taktus. Várom az üzeneteket, nyerni szeretnék. Mindössze ennyit SMS, illetve Viber számokra 29 414 020-ra. És hogy milyen zenékkel segítek elfeledni a gondokat? Már is mutatok egyet. Ő lesz Felix Jend, és ez a Walk With Me. Ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A hétvégén úgy tűnik, hogy eléggé változékony időnk lesz, de azért napsütésre is számíthatunk. Ez kedvez bizonyos programoknak, mert szombaton a helvíciai szőlős gazdák és gazdák köre szervezésében rendezik meg a traktoros napot. Az esemény reggel 8 órakor felvonulással indul, majd a 9 órási megnyitót követően fél 10-kor indulnak az ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyek. Ugyan elsője elmúlt, de majális és sportnap lesz Katonatelepen, szombaton a sportpályán. A nap sztár vendége Delhúza Johnny lesz, aki majd 19 órakor lép a színpadra. Drukkoljunk egy picit, hogy ne ázzunk el, semmilyen módon. És mindez persze, kellemes időtöltést kívánok. Bízom benne, hogy az lesz ez most a délután folyamán is. Úgyhogy folytatódik a klub hangulat, már is mutatom kivel. És még mindig keressük az óra slágerét.
0: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Gong legújabb játék.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és egyet nagyon keresünk az órában. Jelentem, elhangzott, aki észrevette, már is pötyögje a telefonba, hogy nyerni szeretnék, mert el is árulom, hogy mit lehet. Minden órában egy Oklahoma burgert, a Ritz Burger és Barbecue-ba, a nap végén pedig odaadok valakinek egy gépjármű műszaki vizsgára szóló utalványt a diós gumikiskörös kecel jóvoltából, illetve van mára is egy páros belépőjegyem a második kecskeméti Summer Fesztiválra. Úgyhogy ez most, ahogy mondják, ennyi. Nem sokára hívok is valakit, legyen a közelben a telefon, most pedig megyünk tovább Tiestóval és Éva Max-el. Ez lesz a motto itt a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is lett.
8: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
9: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá KTE!
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. Most elérkezett az idő, hogy valaki bebiztosítsa magát a nyeremények tekintetében.
1: Szia, Márta vagyok.
0: Szia, én Király Andor a Rádió egy gongból.
1: Szia, Andor.
0: Tudtad?
1: Tudtam, mit tudtam?
0: Hát, hogy én leszek, én hívlak.
1: Jaj, persze.
0: Sokat játszol velünk?
1: Igen, szoktam itt próbálkozni.
0: Mi volt az egyik legkedvesebb nyereményed?
1: Nagyon sokat nyertem az éjjel.
0: Na, de szerencsés vagy.
1: Talán virág, ételek.
0: És a mostani nyereményeink közül melyik nagyon szimpatikus?
1: A hambi mindenképpen. De minden. Nem válogatok.
0: Ennek örülök, hogy bebiztosítsd magad. Meg kell mondanod, hogy mi volt az óra slágere.
1: Igen, Teddy Swims, The Door.
0: Tetszik ez a dal?
1: Igen, de jobban szerettem az ennél frissebb számát.
0: Ezzel tudtunk most ebben a 60 percben szolgálni, de jó volt a válaszod, a hambi megvan, ehhez már jó étvágyat kívánok.
1: Köszönöm.
0: És öt előtt is figyelj, mert lehet, hogy újból csörgök.
1: Jó, köszönöm.
0: Csupa jó hírekkel, szép napot, szia! Lehet bátran jelentkezni még a következő órában is. Biztatok mindenkit, hiszen nem az a fontos a vetélkedőben, a játékban, hogy valaki mindent tudjon, hanem az, amit közben magával kapcsolatban megtanul. Úgyhogy csak néhány perc, és neki is ugrunk a következő zenei órának. És szerintem már az első dalt is mindenki imádni és dudolni fogja. Ez lesz az egyik legnépszerűbb, legnagyobb siker Taylor Swift-től, a Fate of...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en. Ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kiskörös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
2: Fáj a fejem.
3: Hamar elfáradok.
4: Nem szeretek este vezetni.
5: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett!
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér, sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazmadással 68 000 forintot zsebelhetsz be, ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvenc és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
14: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a Lajos Mizsei munkakukac gmail.com címre. Házi Suites. Csatlakozz hozzánk.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személy szabott védelmet igényel.
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Szállj be idén is az időgépbe! Dejavu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák! Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
18: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
2: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
3: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
8: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: 700 millió forintos fejlesztés megújul a kecskeméti Széktói stadion. 14 borversenyez Kecskemét város bora címért. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy a szüllőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb szakaszába lépett a Széktói stadion felújítása Kecskeméten. A beruházás értéke megközelíti a 700 millió forintot. A munkálatok részeként megkezdődött a városi lelátó fedése, amely várhatóan augusztus végére készül el, így a következő idényt már korszerűbb körülmények között kezdheti a kecskeméti téje. A fejlesztés nem csak a fedést érinti, megújulnak a vizes blokkok és a büfé is, így a szurkolók komfortosabb környezetben követhetik majd a mérkőzéseket, írja a Vármegyei Lap. A stadion korszerűsítése több ütemben zajlik, és a cél hosszabb távon az, hogy az egész létesítmény megújuljon. Összeültek a szakemberek Kecskeméten, hogy kiválasszák az idei városborát. A zsűri a Mate Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben kóstolta végig 7 termelő 14 borát, hogy eldöntsék, melyik képviselheti a várost a következő egy évben. A rangos elismerésnek nagy a tétje, hiszen a győztes bort hivatalos alkalmakon és ajándékként is használják, majd írja a Vármegyei Lap. A versenyt már 18. alkalommal rendezték meg, amely jól mutatja a helyi borászat hagyományait és jelentőségét. A szervezők szerint a kezdeményezés nem csak szakmai megmérettetés, hanem fontos üzenet is. Kecskemét múltja és identitása szorosan kapcsolódik a szőlő és a gyümölcs termesztéshez. Az eredményt pénteken hirdetik ki a főtéren, a

0: Ferencen volt, most áll majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert totális, én úgy gondolom átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is meghagyott.
1: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet. A hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül.
2: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Gong.

Ne veszteges értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az óra slágere a Rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol továbbra is csak igazi, ma is slágermegy üt mindenkinek a mikrofonnál, még ebben és a következő órában Király Andor. És erre a 60 percre is jutott komoly feladatunk, keressük az óra slágerét. Megsugom, majd megjelölöm, hogy könnyű legyen észrevenni, de persze ehhez figyelni kell bennünket. Amit megszólal, jöhetnek az üzenetek, SMS, illetve Viber számunkra 2944 0020-ra. A ma délután folyamán már számíthatunk némi csapadékra, de inkább majd sötétedés után. Viszont a hétvégén még fog sütni a nap, úgyhogy a napszemüveget senki ne tegye el messzire. Apropó napszemüveg, ki tudja, mióta is van, és hogy az úgynevezett hószemüvegből származik? Na mindjárt visszatérünk rá. Most viszont jöjjön Németországból Team Kamrad, egy igazi feel good dal, fülbe mászó refrénnel, és igazi nyári energiákkal. Úgyhogy aki szereti a lendületes dalokat, továbbra is maradjon velünk. Most viszont indítom, ez lesz a Be Mine.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Már is jön a folytatás, lehet, hogy most hangzik el az óra slágere. Tessék szíves figyelni. Ha igen, jöhetnek az üzenetek SMS, illetve Viber számokra 2094140-20-ra. Közeledik a nyár, egyre több napsütésben lesz részünk, és ugye ilyenkor mindenki használja a napszemüvegét, már teljesen természetes, hogy ilyenkor felkapjuk. Amit talán kevesen tudnak, hogy a története több ezer évre nyúlik vissza. Az inuitok, ők az északi sarkvidék őslakos népei, régen csontból készítettek úgynevezett hószemüveget, hogy a hó vakító fényét csökkentsék. Később Kínában jöttek a füstszínű lencsék, de nem divatból, hanem hogy ne látszódjon az arcuk tárgyalás közben. De a modern napszemüveg igazán a 20-as, 30-as években lett népszerű, főleg az autózásnak és Hollywoodnak köszönhetően, szóval nem csak stílus, hanem komoly története is van. Úgyhogy kellemes használatot hozzá, főleg az UV-sugárzás miatt. Mi viszont másképp sugárzunk, csak is zenében. A Swish Disco Ella Hendersonnal közösen érkezik. Ez a React, itt a Rádió 1-en.
1: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong legújabb játékában. Az óra slágere a Rádió 1 gongon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom. Mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
2: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. És persze fontos infók az autósoknak, aki az M3-as autópálya felé veszi az irányt az M0-áson, készüljön arra, hogy a 73-as kilométernél baleset történt, a Megyeri hídnál a belső sávot lezárták, és már több kilométeres a torlódás. Amit pedig a hallgatóktól tudunk, hogy az 5-ös úton Kiskunfélegyháza felé az aranyhegyi lakótelepnél rendőri jelenlétre kell számítani, ugyanígy Kiskunfélegyházán a városból kifelé haladva a Szentesi úton a város határában is. Köszönöm szépen az infokat, ha van több, jöhet a forródrót 76414010. Csak óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: Az Útinform támogatója a Tradelog kamionszerviz. www.tradelog.hu.
0: A folytatásban pedig egy csok mindenkinek, Calvin Harris és Dua Lipa jó voltából. 2,5 perc múlva itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékár átcsökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Neveszteges értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az óra slágere a Rádió 1 gongon.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, pedig itt az utolsó esélye mai alkalommal, hogy valaki bezsebelje nyereményeinket.
1: Szervusz, Andor Csaba vagyok, szia!
0: Szia én, igen, Király Andor a Rádió egy gongból, te is tudtad, ismerős már a szám neked is?
1: Igen, ismerős a Riet, a okay. Fish Disco és Ella Hendersonból.
0: Hú, de kapkodunk, én kíváncsi lettem volna, hogy a nyereményeink mennyire szimpatikusak.
1: Mindig szimpatikus volt az összes nyereményetek.
0: Próbáljuk úgy kitalálni őket, hogy kedvet csináljunk magához a játékhoz is, és hogy sokan legyenek velünk, ez így van most is. Óra nyeremény már a tiéd, tudod, ez egy Oklahoma hamburger.
1: Igen, hallottam napközben a rádiót.
0: A Rizburger jó voltából. Tudod, miből áll ez? Mi van benne?
1: Nem, egyelőre nem.
0: Dupla marhahús, dupla csedársajta, grillezett hagymával és savanyú ubival.
1: Tökéletes.
0: Na, már megkívántam én is. Úgyhogy ehhez jó étvágyat kívánok, és figyelj a következő órában, sorsolom a napi főnyereményeket.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Addig is szép napot, szia!
1: Viszont kívánok, szia!
0: Így is van, gyorsan, frappánsan jöhet a válasz, holnap is, minden órában, hiszen van még nyereményünk. A tény viszont, hogy már csak egy utolsó óránk van hátra, amit a mai alkalommal együtt töltetünk, de jól kihasználjuk. Nem sokára mondom is, hogy mivel. Az óra első dalában pedig Lady Gaga ismét elvarázsol bennünket. Ez lesz az Abracadabra itt a Rádió egy gongon.
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Rizburgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Rizburgeren barbecue Kecskemét, a Diós gumi kiskörös kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
10: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
11: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
12: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
13: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
12: Irány az Osan! Spórolj okosan!
14: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
15: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
16: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Suites. Csatlakozz hozzánk.
17: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
19: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Sok baleset, itt a sofőrök és gyorshajtók aggasztó heti mérleg az utakon. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. 28 véradó közel 100 életet segíthetett megmenteni Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Súlyos és elgondolkodtató számokat tett közzé a rendőrség az elmúlt hét közlekedési helyzetéről. Bács-Kiskun vármegyében 63 baleset történt, ezekben összesen 26-an sérültek meg, miközben több ittas sofőrt és gyorshajtót is kiszűrtek az egyenruhások, írja polisz.hu. A hatóságok 11 olyan járművezetőt igazoltattak, akik alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, közülük ketten balesetet is okoztak, ellenük eljárás indult, jogosítványukat bevonták. A gyorshajtás továbbra is komoly probléma, egy hét alatt csak nem 1500-an lépték túl a megengedett sebességet a vármegyében. A bírságok akár több 100 000 forintra is rúghatnak. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
21: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
20: Sikeres véradást szerveztek a Neumann János Egyetemen a Magyar Vöröskereszttel közösen. A keddi eseményen 28 hallgató és oktató adott vért, amellyel a számítások szerint közel 100 rászoruló beteg ellátásához járulhatnak hozzá. Bár az allergia szezon miatt többen végül nem tudtak részt venni a véradáson, így is sokan vállalták az önkéntes segítségnyújtást, írja a híros.hu. Az egyetemen évente több alkalommal is szerveznek hasonló akciókat, amelyek mára hagyománnyá váltak. A szervezők hangsúlyozzák, hogy minden egyes véradás 3 élet megmentésében segíthet, ezért továbbra is várják az önkénteseket a következő alkalmakra. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhűsödés a napos időszakokat.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai sláger megy.

Ez még ebben az utolsó órában és a mai napon a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Legközelebb játékra már csak holnap lehet jelentkezni 10 órától, mert most a napi fődíjsorsolás következik nem sokára. Úgyhogy akik játszottak velünk, érdemes maguk mellett tartani a telefont, mert valakinél megcsörren, a hátra lévő időben pedig már csak kevés szöveg, sok zene, vagy a délutáni csúcsforgalomban is. Egy kicsit könnyedebbé tegyük az előre jutást, egyre inkább élénkül a forgalom, úgyhogy ilyenkor a zebrák körül is. Egyre több a gyalogos, de apropó zebra. Mikor és hogyan is került ez először az úttestre? Illetve egyáltalán az útburkolati jelek. Nem sokára erről is többet megtudunk, most azonban egy újdonságot játszom már is Bibi Rexa, a Faithless-szel fogott össze, ismerős lesz a dallam, ez a New Religion, ezzel kívánok további kellemes délutánt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Na nézzük, mire számíthatunk az időjárásban. Jelenleg a Tiszától keletre és a Dunától nyugatra a Balaton vonaláig esik, Budapesten is. Itt nálunk az ország középső részén majd sötétedés után lehet némi csapadékra számítani. Holnap is hasonló időnk lesz, felhőkkel, csapadékkal, de a hétvégén már nagy százalékban sütni fog a nap, 24-25 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Most pedig jöjjön az a világsláger, amely egyszerre táncoltat meg és mesél el egy érzelmes történetet, mégpedig egy erős anyáról. A korábbi évek egyik legnagyobb himnusza a Clean Bandit, Sean Paul és Ann Mary közreműködésével. Elektronikus hangzás, de karibi ritmusok. Ez pedig tehát a

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és perceken belül jön a sorsolás. Úgyhogy bízom benne, valakit ismét boldoggá teszünk, lévén elmúlt 4 óra ilyenkor mindig erősödik a forgalom, mindenkinek sok türelmet, és ez egyben azt is jelenti, hogy a gyalog átkelő helyeken is sok átkelőre kell számítani, vagyis a zebrán. És persze, hogy tudjuk, hogy ez egy állat, és a gyalog átkelő hely pontosan erről kapta a nevét. Egy brit találmány és a ma ismert fehér csíkozást 1949-ben vezették be, Angliában először. És ha már az útburkolati jeleknél tartunk, ennek ötlete már jóval korábban indult, ugyanis egy amerikai doktornő, John McCarroll javasolta először a sávokkal elválasztó fehér vonalakat, miután 1917-ben majdnem frontálisan ütközött egy teherautóval. Ezek után javasolta, hogy ugyan fessenek már fehér vonalakat az utak közepére, hogy mindenki jobban lássa a saját sávját, csak hogy eleinte nem vették őt komolyan, ezért fogta magát és saját kezűleg festett fel egy fehér csíkot egy útszakaszra, és valójában ettől fogva vannak útburkolati jeleink. Túl egy újabb érdekes információn. Már csak zenélünk az óra hátralévő részében, akik pedig már is itt türelmetlenkednek, és ezt nem általanak kimondani, mert ez a dal címe I Don't Wanna Wait. Ők David Guetta és a One Republic. Ezzel folytatjuk mindjárt itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
8: One. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
10: Csendből csinálok pénzt.
11: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
9: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
12: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
13: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
14: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Úgy ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: pizza vagy hamburger, frissen sült vagy gyrosz. Egy katt és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
15: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
16: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
18: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker restaurant te fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlók estéje.
17: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
19: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
20: Florida, Timberland,

0: Rádiókafé.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy most következik. Az egyik legfontosabb pillanat, hiszen valaki véheti ajándékainkat.
1: Szervusz, Csaba vagyok.
0: Király Andor, Rádió egy gong, újból az ismerős szám.
1: Szervusz, Andor.
0: Talán a legjobb hír akkor, nem?
1: Így van.
0: Tudod, mit jelent ez?
1: Szerintem a
0: fődíjat. Tied a mai nap fődíjai. Mind a tied, igen.
1: Gépjármű
0: műszaki vizsga, mikor jár le, hogy állsz vele?
1: Januárba fog lejárni.
0: Két éven belül beváltható.
1: Köszönöm szépen.
0: Oké, és itt lesz még a második kecskeméti Summer Festival, július 30-31 augusztus 1.
1: Ó, tökéletes, köszönöm szépen.
0: Jó kis koncertek, előadók, együttesek, úgyhogy ahhoz is kellemes időtöltést.
1: Rendben, köszönöm szépen abban.
0: És tudod, jó étvágyat, gratulálok a nyereményekhez.
1: Köszönöm, Andor, köszönöm
0: szép
1: szépen.
0: Napot, szia.
1: Viszont neked.
0: Holnap folytatjuk természetesen a játékkal, zenével a továbbiakban is 17 órakor kezdődik a Rádió 1 Live Mix. Sok-sok igazi mai sláger mixben, ritmusra keverve, hogy megmaradjon a délután dinamikája. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, legközelebb jövő szerdán találkozunk a megszokott időben. Mindenkinek további kellemes napot, szép estét, jó pihenést!

0: jó egy gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kiskörös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
14: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
15: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
16: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
17: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
18: Deja Vu Fesztivál, Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
19: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
20: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
22: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
23: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
24: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most!
2: Rádió
25: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
26: És bár Geri Szabin van azért a Live Mixon, ahogy indul, Pure Beat-tel. Szia, üdv!
27: Csoki, sziasztok, kellemes délután mindenkinek.
26: Elásztál?
27: Egy picit elég messze tudtam megállni, szóval futottam.
26: Hát akkor igazából megvan a lendület, megvan a flow. Kezdjük is el, mivel indulunk?
27: Az angol slágergyáros érkezik méghozzá Ed Sheeran és a Camera című track, és természetesen annak a fiatal embernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, nem más, mint Cyril. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1.

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Live Mix-ben a lemezjátszóknál Pure Beat. Élőben vagyunk nem csak a rádióban, hanem természetesen a YouTube-on és a TikTokon is. Rengeteg az üzenet. Janinak például holnap lesz a születésnapja, hogy TikTokon írt. Sok boldogságot, nagy tapsot kap.
1: Így van, előre egy boldog születésnapot.
0: És hát ne feledjük el, hogy május 24-én kinek lesz a születésnapja. Rádió egy születésnapi fesztivál. Igazi világsztárokkal, a Swiss Disco, Sam Feldy, Cyril is érkezik többek között. És erre páros belépőket lehet nyerni a kívánság műsorban is. Szóval, ha meghalljuk bármelyik előadót a világsztár fellépőink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát ne feledjük el azt, hogy Pure Beat is ott lesz.
1: Természetesen tőlem a szokásos, jó kis, hát igazi, ilyen kis pattogó zenék váratok.
0: Hát szerintem ezt is várjuk tőled, szóval ez rendben lesz. Na most nézzük viszont, mivel pörgetjük tovább a délután.
1: Hát én megmondom őszintén, hogy én úgy készültem már, hogy itt egész nap verőfényes napsütés lesz, aztán itt
0: sajnos... 50%-ig eljött.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix egészen 6 óráig Pure Beat-tel, viszont azt se felejtsük el, hogy ez a hét érettségi hét, és hát egy nagy tapsot az érettségizőknek én azért elengednék. Pure Beat, te emlékszel, hogy melyik volt az a tantárgy, amitől a legjobban paráztál érettséginél? Semmi minden hát, tudtam,
1: annyira
0: srácok,
1: annyira régen volt már, tehát hogy ez ugye nem tavaly volt, hogy ugye itt egy 60 évesen már, de nem
0: tudom.
1: Hát persze, magyar szerintem.
0: Igen? Én nekem a matek.
1: Igen? Matek.
0: Abszolút a matek volt.
1: Most,
0: ugye?
1: Igen, a matek.
0: És a matek érettség előtt, hogy mentünk be, belőgtem, hogy srácok, nyugi, 74-es tétel lesz, mindenki nézze át. És a 74-es tétel volt, és azon paráztunk, hogy azt hiszik, hogy valami kamu volt, megszerettük a tételeket, és újraíratják, pedig nem. Na, hát ekkora a mázit mindenkinek az érettségizők közül, ma ugye angol volt, holnap pedig német. Itt a rádió egyen viszont egy újabb igazi mai sláger. Mivel folytatjuk?
1: Egy jó kis mashupot hoztam nektek, amiben fel fog tűnni Fisher, a Medusa formáció, és hát egy ikonikus kiállás méghozzá a Sweet Dreams, tehát ez a Face of Your Heart, Sweet Dreams. Már is mutatom, ezzel menjünk tovább. Itt a rádió egyen, a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez volt a live mix, és rengeteg üzenet jött a kedvencem. Sziasztok Gerivel, mi van? Jól néz ki, feldobott pár kilót.
1: Ez tényleg vicces.
0: Igen. Aki nézte az élőt, az láthatja, hogy miért. Tisztelet uraim, hát elég menetelős és nagyon bejövős volt ez a mix hangerő csumán. A vásárlóknak is tetszik, ölelés. Ruci mestertől kapjuk ezt meg. Hát köszönjük szépen, szerintem is ebben voltunk.
1: Igyekeztem, mert én már ugye megyek ma fellépni, szóval én próbáltam már kicsit ráhangolni az esti ütemekre.
0: Egyébként hogy néz ki a hétvége neked?
1: Nekem már ma indul, hosszú hétvége lesz, ma Budapesten leszek megtalálható, holnap Vácon, szombaton pedig Ócsa, Gyöngyös és Budapest elé.
0: Azt a mind
1: lesz mozgás.
0: Az rendben van. Május 24-én pedig Pure Beat is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, amire a kívánság műsorban lehet páros belépőket nyerni tőlem. Van egy dal, amit nagyon kell figyelni, kicsit most segítek. Mutatom, hogy mi az, ami tudja, hogy pörögni fog, és aminél telefonálni kell 10-ként. Sam Feld és a Heart Like Mine. Aki ezt meghallja, csörögjön 10-ként a következő órában. Pure Beat, köszi, hogy itt voltál. Ciao.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
14: Csendből csinálok pénzt.
15: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
13: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
16: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
17: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
16: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának, akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
17: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
16: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
18: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
19: Skoda. 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
21: Színész vagyok, nem bajnok.
22: Mi nem térdelünk le!
19: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
20: It's showtime.
19: Május 7-től a mozikban.
23: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
24: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
25: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
24: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
25: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
26: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
27: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
28: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
29: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szeged. Június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFestival.hu.
30: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
31: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
32: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
33: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi Fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi Fagyizó, a te nyári kedvenced.
34: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti tér. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá, KTE!
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádió1gong. És tartalmaz 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez már a kívánság műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz játék ebben az órában, a dalt már megmutattam. Ugye Sam Feldet keressük. Az első telefonálót viszont már meg is találtuk. Itt van a vonalban. Hello, hogy hívnak?
1: Szia, Roland vagyok. És meghallgatnám Ray-től a legújabb számát, ahogy a férjét keresi.
0: Ez jó.
1: És küldeném igazából magamnak, illetve a 6 angolagaramnak, akikkel jelenleg edzem, hogy lendületet adjon.
0: Hát ha valamit azt ad ez a dal, jól telt a nap egyébként, minden szuper?
1: Így van, így van. Ez egy nagyon jó nap volt.
0: Na ezt akarom hallani, és akkor egy tökéletes zárás a napra. Ray, Where Is My Husband már indul is neked.
1: Jó, rendben, köszönöm.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Bartók Béla út Tétényi út kereszteződésénél. Bárkinek bármi infója van, még jöhet 0620 311 111. Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrix jön már is. Sziasztok! Holnap óriási és fantasztikus nap lesz. Drága Fanni lányom 16 éves lesz. Köszi, ha beolvassátok és küldjetek neki egy Martin Garrix dalt. Albertől kaptuk. A Told You szó neki indul már is itt a Rádió 1-en. Boldog születésnapot!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában még nem volt nyerődalunk, nem volt rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de bármikor jöhet, mondjuk, nézzük most egy ilyet kérnek, vajon?

0: Ő nem rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de szenzációs, Lady Gaga the Dance, mindjárt indítom, köszi, hogy csörögtél. Szia!
1: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosóporszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Fáj a fejem.
11: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
12: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Because my

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy az élő kívánságműsorban, pedig folyamatosan csörög a telefon. 0620-311-111 a számunk. Laci, te mit szeretnél?
1: A legjobb haveromnak, Zolinak szeretnék kérni Sam Feldtől egy dalt.
0: Sam Feld, jó választás! Nem csak te kéred, sziasztok! A Heart Like Mine-t szeretném küldeni a könyvelő munkatársaimnak, Annikónak, Dorinak és Szabinának. Ezt Virágtól kaptuk Viberen. És indítom a dalt! A Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, Sam Feld érkezik már is. Ez a Heart Like Mine.
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, volt fellépő a zenék között, Rádió egy születésnapi fesztiválról szemfeld, és ezt jó sokan észre is vették, de nézzük ki a tizedik. Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Sima Évi vagyok.
0: Szia, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Szemfeld dalát.
0: A címe?
1: Heart Like Me.
0: Heart Like Mine, de elfogadom, és te vagy a tizedik!
1: Úristen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nem is gondoltam volna, elsőre próbálkoztam.
0: Ne csináld! Hát akkor nagyon jól csináltad!
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel jössz?
1: Hű, szerintem barátommal.
0: Hogy hívják?
1: Gréti.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm, további szép napot! Szia!
0: Játék pedig a következő órában is lesz. Mutatom, hogy mi az, amit keresni kell. Disturb the Sound of Silence Siri remixében, abban a verzióban, amiben igazán világhírű lett ez a felvétel. Siri is jön hozzánk, és élőben zenél majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Ha elcsípjük ezt a dalt, a következő órában tizedikként kell hívni majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a Hága. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Hága üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Újdonságra vágysz! A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
15: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövő. Mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
17: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
18: Mert a 3 DJ legenda

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra a kívánság műsorból. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, előtte viszont közlekedési info. Nagyon sokan írták, hogy az M1-esen a főváros felé lassulás Komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig, emellett pedig továbbra is fennakadás egy baleset miatt a Bartók Béla út és a Karolina út kereszteződésénél, vezessen mindenki óvatosan. És nézzük az üzeneteket. Szia Tomi, kislányunk ma 5 éves, nagyon szeretnék a bemondanát, hogy boldog születésnapot, Lorabella, de szép neve van. René és Ádám a büszke szülők küldték, hát sok boldogságot és nagy tapsot is kap. Aztán szia a Musi Misinek, szeretnék küldeni egy igazi mai sláger Bibi Rexától, hogy jobban menjen neki a munka, köszönjük előre is. Ez meg egy jó választás, én pedig indítom Bibi Rexa és Fétlesz közös újdonságát az igazi mai slágerek között, ez a New Religion, itt a Rádió 1.

0: Mögött alig több mint két hét, és jön végre a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztárokkal, Cyrillel, Sam Felttel, a Switch Discoval, Accenttel, az összes Rádió 1 DJ-vel, meg persze veletek, George Junior Mix-el. Mi jön most?
1: Nagyon kevés olyan előadó van szerintem, aki képes minden évben valami bombonás slágert kiadni. Biztos, hogy Robin Schulz közéjük tartozik, úgyhogy érkezik az AM to PM Szigalával közösen itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió.

0: Disco, valamint a román Accent. Minden további információ, tudnivaló részlet a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, valamint a Rádió 1 hivatalos weboldalán a www.radio1.hu. Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Az utolsó negyed órára ráfordulunk, érkezik egy óriási nagy személyes kedvencem is, Fizzo és a Kids, itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Mekkorát gurított 2026 tavaszán a Medúza, ez volt tőlük a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt három órában, mi veletek nagyon. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: World Is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, berlini EDM, a folytatásban Lukeszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során, Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk, DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Kédó egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztően jó érzés ez neki, a hirtelen jött rivaldafény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát. 15 évvel ezelőtt, ezt el is felejtettem ezt a dalt.

0: rendszer.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játszunk az igazi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz, na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Hard Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk, Cyrillel, a Swish Discoval, Accenttel, ez most a Hard Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak.